Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

egy lépéssel közelebb hozzád.

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

döntéssel közelebb hozzád.

épp emberek együtt dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc!

kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per magyar top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, lépj rá!

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: középső ujjam a hatalomnak.
1: Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán, 14 és 16 óra között, Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere, és érezd velünk te is jól magad!

0: Lépés Rádió.
1: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésrádió.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmasat teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.

0: Élvezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
2: Szevasztok, én Majka vagyok.
3: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
4: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
5: Sziasztok, Bogi vagyok.
6: Sziasztok, Vekonz vagyok.
7: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
8: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
1: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Lépés Rádió, a ritmus rádiója.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Hölgyeim és uraim! Isten hozta önöket a napfényes Itáliába, a szerelem és a dallamos zene hazájába. A következő egy órában összeállítást hallanak a legszebb olasz dalokból, Eszes István szerint.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Kezdeményezi a benzinárstop kivezetését a kormány. Erdő Péter bíboros fogadta Magyar Péter miniszterelnököt. Június végén indul a hazai dinnye szezon. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára töltőállomásokon, a kormány szerdai ülésén arról döntött, hogy kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok megváltoztatását az országgyűlésnél, és a védett ár kivezetését írta a szerdai Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozza, hogy a Tisza kormány a jövedéki adó csökkentését fenntartja, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. A kormányfő megjegyzi, hogy a védett ár intézménye havi 50 milliárd forintba került a magyar adófizetőknek. Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsek fogadta Magyar Péter miniszterelnököt a budapesti prímási palotában, tudatta a főegyház megye a Facebook oldalán. A bejegyzés szerint a megbeszélés központi témája a miniszterelnök közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelynek során 14. Leó pápával találkozik majd. Hozzátették, a találkozó a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott. Június második felében indul a 2026-os magyar dinnye szezon, amelytől a termelők és a kereskedők is biztató eredményeket várnak. A Lidl és az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium közös sajtótájékoztatóján a hazai termesztés helyzetéről, a várható piaci kilátásokról és az export lehetőségekről is szó esett. A résztvevők hangsúlyozták, hogy a magyar-görög dinnye továbbra is az agrárium egyik sikertörténete. Az áruházlánc az idei szezonban is jelentős mennyiséggel készül a hazai és a külföldi piacokra. Az idei szezon június második felében indul, akkor kezdik a beszállítók a boltok polcait feltölteni hazai termékkel. 2025-ben az eddigi legnagyobb volument értékel az értékesítésben, több mint 11 ezer tonna ment még a külpiacokra is, így optimistán állnak a 2026-os idényhez is. Nyári diák munkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium, amelynek keretében bértámogatást nyújtanak a munkáltatóknak a 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok és egyetemi hallgatók nyári foglalkoztatásához. A munkáltatók a támogatási kérelmeiket a július 1-e és augusztus 31-e között kezdődő és befejeződő határozott idejű foglalkoztatásra vonatkozóan nyújthatják be. A székhely, telephely vagy a munkavégzés helye szerint területileg illetékes járási hivatalhoz. A munkáltatónak nyújtott bértámogatás összege szakképzettséget igénylő munkakör esetében fejenként 279.900 forint, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében 242.100 forint lehet. A felhős részeken csökken a felhőzet, a nappali gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható. A délnyugati-nyugati határnál az Alpok alján nem kizárt zápor, esetleg zivatar, többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. Délutánra 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

and the beat goes on. Üdvözlöm, Eszes István vagyok, köszöntöm rockzene történetével foglalkozó műsoromban. A beat valóban folytatódik, itt él velünk több mint fél évszázada. Műsoromban a pop és a rock érdekes pillanatait mutatom be, sok-sok

Hölgyek, urak! Folytatjuk az angol popzene 1965 és 1970 közötti aranykorának a legismertebb együtteseinek és énekeseinek a bemutatását. Ma a következő együttesekről beszélünk: Bee Gees, Dave D, Dozy, Bicky, Mick and Teach, Peter Frampton, The Hurt, és a műsort Love Affair együttese zárja.

Mai műsorunk első sztárja a Bee Gees. Az együttes kétrészes külön műsort készítettem korábban, most csak azt tekintjük át, mi történt velük a 60-as években. A három gépfivér már 1956-ban együtt énekelt az angliai Manchesterben. Később a család Ausztráliában telepedett le, a gyerekek megnyertek egy tehetségkutató versenyt, és hamarosan az ötödik földrész legnépszerűbb előadói lettek. 1967-ben tértek vissza Angliában, ahol Robert Stigwood lett a menedzserük. Szerződést kötöttek a Polydor hanglemezcéggel, és még ugyanebben az évben megjelent, bemutatkozott a lemezük, amelyről a New York Mining Disaster 1941 volt az első kiemelkedő sikerük. Mai műsoruk első számaként ezt hallottuk. Ezt követte az imár örökzölt Massachusetts, a Words, majd az I Got a Message to You című dalok. Robin jellegzetes, falzetbe hajló orhangja és testvéreinek kísérő vokája, a dallamos, helyenként balladisztikus, szomorkás hangszereléssel új hangzást eredményezett. Ez ugyan a korabeli felfogás szerint nem volt igazi rock, vagy akkoriban hívták beat, de a gépfivérek a tradicionális pop zenében is alkalmazni tudták a 60-as éveknek az új stílusjegyeit. 1968-tól szinte alig van olyan slágerlista, ahol ne szerepelnének az élvonalban. 69-ben Robin kivált az együttestől, de 72-ben már ismét együtt szerepelt a három gépfivér. Három dalt hallgattunk meg tőlük, Massachusetts, I Got a Message to You, és végül a Words.

következő csapatnak jó hosszú neve van. Őket úgy hívják, hogy Dave D, Dozy, Mickey, Mick and Teach. Dave D, polgári nevén David John Harman, korábban rendőr volt, és 1960 áprilisában ott volt annak a balesetnek a helyszínén, amelyben Eddie Cochran, a fiatal amerikai rock'n'roll sztár életét vesztette, és melynek során súlyosan megsebesült a másik sztár, Gene Vincent is. Dave D. magához vette Cochran gitárját, és hazajuttatta a családjának. Nem sokkal a baleset után Dave D. is beszállt a rock bizniszben. Dave D. and the Bostons 1961-től lépett fel, de különösebb figyelmet nem keltettek. Ken Howard és Ellen Bakley dalszerzők figyeltek fel rájuk még 64-ben. Abban az évben kötötték az első szerződésüket a Fontana kiadóval. A sikerre, az első lemezre egészen 65-ig kellett várniuk, jó lehet koncertjeik már sikeresek voltak. Az első 65-ös kislemezeik már a listára kerültek. Az 1966-os év hozta meg az áttörést a Holt Tájtal. Ez Angliában és Németországban negyedik, a Hideaway Angliában tizedik, Németországban harmadik, a Bandit című dal Angliában második, Németországban viszont első helyet ért el. Már 1966-ban megjelent a nevüket viselő bemutatkozó album, és 1967-ben újabb sikeres kislemezekkel folytatták. Az Oké és az Abadek is bekerült az első 10 közé, és jól fogyott Németországban is. Angliában 1968-ban sikerült először meghódítani a lista csúcsát a szaladó legendájával. Ezután, ha voltak is listás sikerejük, de már nem kerültek be a srácok az élvonalban. Noha kedvező kritikát kapott a Wreck of the Antoinette és a Last Night in Soho is. Amerikában a brit együttesek hagyományosan lemaradtak, így a legjobb helyet az Abadak 52. helyezése jelentette a Billboard 100-as listáján. Dalai különlegessége az volt, hogy a dübörgős rockdalaik a világ egy-egy másik sarkának a zenéjét tükrözték. A Bandit az görögös, az Oké oroszos, a Legend of the Xanadu latinos, a Zabadak pedig afrikai zenei világot idézett. Dave D. a hagyatlás kezdetekor 68-ban elhagyta társait, és szólópályát kezdett. 4 dalt hallgatunk meg tőlük, The Legend of the Xanadu, Don Juan, Bandit és a Last Night in Soho. Játszik Dave D., Dozy, Mickey, Mick and Teach.

Önök Eszes István zenei válogatását hallják. A műsorunkban később bekapcsolódó hallgató kedvére elmondom, folytatjuk az angol popzene 1965 és 1970 közötti aranykorának a legismertebb együtteseinek és énekeseinek a bemutatását. Már beszéltünk a Bee Gees-ről, Dave Dee Dozier, Bicky Minken Teach-ről, most következik Peter Frampton, aztán a Hurd együttes és a műsort a Love Affair együttese zárjuk. Peter Frampton közel 50 esztendős zenész karrierje több együtteshez is kötődött. A Hurd együttes tagjaként tűnt fel 66-ba, 69-ben pedig a Humble Pie együtteshez igazolt. Pályája során fellépett David Bowie és Ringo Starr együttesével és másokkal. A rock fővonala mellett játszott hard rockot, akkor átevickélt a pop vizeire is. 2006-ban Grammy-díjat kapott, több albuma bekerült a listák 10 legjobbja közé. Peter 7 éves kor óta foglalkozott a zenével. Zenekedvelő édesapja tette fel a lemezjátszóra először Django Reinhardt világhírű jazzgitáros lemezét. Első példaképei között volt Cliff Richard és a Hank Marvin-féle Shadows. Első szerzeményüket még kölyökként játszotta. Ezt követte Buddy Holly, majd a Beatles és Jimi Hendrix zenéjébe is beleszeretett. 12 éves korában a The Little Ravens együttesbe játszott. Mindössze 16 éves volt, amikor a jó nevű The Hurd együttesnek lett a tagja. A zenekar az előző évben alakult, Frampton 2 évig volt a tagja, akkor kifejezetten jófésült fickó volt. Az együttes 69-ben szétszélett, Frampton a jóval progresszívebb Humble Pie-jal folytatta, Steve Marriott-tal, a Small Faces aprócska frontemberével. 3 dalt választottam ki Peter Frampton lemezei közül, Baby, I Love Your Way, Show Me That Way, és a harmadik dal címe I'm In You.

Hörd együttes első formációja 1965-ben alakult Dél-Londonban, és három sikertelen kislemezt rögzítettek a Parlophone-nál. 66-ban három tag egymás után kilépett az együttesből, és ekkor alakult ki az a felállás, ami híressé tette őket. Az énekes Peter Frampton 16 éves korában csatlakozott az együtteshöz, éppen akkor hagyta el az iskolát. A többi tag néhány évvel idősebb volt. A Parlophone lemezcég nem akarta folytatni velük, de a Fontana kiadó hajlandó volt adni nekik egy esélyt. A zenekartól elküldték a menedzserüket, Bill Gaffey-t, helyette pedig egy dalszerző, producer, Ken Howardot és Ellen Bakelyt hozták be. Ez a páros volt egyébként felelős a David Dozier Bickie McIntyre együttes korábbi sikereiért is. Howard és Bakelyt a pop és a flower power egyedálló keverékét hangszerelte össze számukra. A kísérteties From the Underworld, amely Orpheus és Eurydike legendáján alapult, még ebben az évben elérte a hatodik helyet a kalózrágyokban való bőséges játszás segítségével. A dal másik országokban is sikeres lett, Hollandiába a harmadik helyig jutott. A From the Underworld-öt a Paradise Lost követte 67-be, amely a 15. helyig jutott. 1967. októberében a Jimi Hendrix Experience előzenekarként léptek föl a londoni The Savoy Theatre-be. Legnagyobb sikerüket az I Don't Want or Loving to Die című számmal aratták 68. márciusában, amely az Egyesült Királyságba az 5. helyig jutott. Frampton 68 végén kilépett, hogy Steve Marriott-a megalapítsa a Humble Pie-t. A megmaradt tagok, Brown, Spinetti és Taylor egy újabb bukdás kislemez készítettek a gémet. Majd megalakították a rövid életű Judas Jumpot. 71. júniusában rövid időre újra összeálltak egy egyszeri kislemezre, a You've Got Me Hanging From Your Loving Tree, de szintén érdektelenség övezte ezt a számot. A 70-es évek végére Brown a Status Quo tagja lett, Taylor és Spinetti pedig Gary Raffertével állt össze. Négy dalt választottam ki a Hurd lemezei közül, From the Underworld, Paradise Lost, Or Fairy Tale és a nagy sláger I Don't Want or Loving to Die.

0: Lavafer együttes az úgynevezett Phantom zenekarok közé tartozott. Steve Ellis énekes több stúdiózenésszel vette föl az együttes legnagyobb slágereit. A csapat eredetileg 1966-ban alakult Angliában, a quintet tagjai voltak Steve Ellis ének, Morgan Fisher billentyűs hangszerek, Rex Braley gitár, Mick Jackson basszusgitár és Maurice Bacon dob volt. 67-ben Ellis session zenészekkel kiegészítve vett föl egy sziporkázó feldolgozást Robert Knight Everlasting Love című dalából a CBS Records számára. 68. januárjában a kislemez váratlanul az első helyre került az Egyesült Királyságba, és a Lavafer azonnal popsztárrá vált. Ellis cserfes külseje pedig országszerte a tini magazinokat díszítette. Bacon édesapja szét felügyelte a menedzsmentet. Sajnos nem tudták kihasználni a bennük rejlő nagy lehetőségeket. 4 további top 20 sláger jött, de 69-re Ellis kilépett, hogy szóló karrierbe kezdjen. A mai műsort a Lavafer.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
3: Kezdeményezi a benzinárstop kivezetését a kormány. Erdő Péter bíboros fogadta Magyar Péter miniszterelnököt. Június végén indul a hazai dinnye szezon. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára töltőállomásokon, a kormány szerdai ülésén arról döntött, hogy kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok megváltoztatását az országgyűlésnél, és a védett ár kivezetését írta a szerdai Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozza, hogy a Tisza kormány a jövedéki adó csökkentését fenntartja, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. A kormányfő megjegyzi, hogy a védett ár intézménye havi 50 milliárd forintba került a magyar adófizetőknek. Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsek fogadta Magyar Péter miniszterelnököt a budapesti prímási palotában, tudatta a főegyház megye a Facebook oldalán. A bejegyzés szerint a megbeszélés központi témája a miniszterelnök közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelynek során 14. Leó pápával találkozik majd. Hozzátették, a találkozó a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott. Június második felében indul a 2026-os magyar dinnye szezon, amelytől a termelők és a kereskedők is biztató eredményeket várnak. A Lidl és az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium közös sajtótájékoztatóján a hazai termesztés helyzetéről, a várható piaci kilátásokról és az export lehetőségekről is szó esett. A résztvevők hangsúlyozták, hogy a magyar-görög dinnye továbbra is az agrárium egyik sikertörténete. Az áruházlánc az idei szezonban is jelentős mennyiséggel készül a hazai és a külföldi piacokra. Az idei szezon június második felében indul, akkor kezdik a beszállítók a boltok polcait feltölteni hazai termékkel. 2025-ben az eddigi legnagyobb volument értékel az értékesítésben, több mint 11 ezer tonna ment még a külpiacokra is, így optimistán állnak a 2026-os idényhez is. Nyári diák munkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium, amelynek keretében bértámogatást nyújtanak a munkáltatóknak a 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok és egyetemi hallgatók nyári foglalkoztatásához. A munkáltatók a támogatási kérelmeiket a július 1-e és augusztus 31-e között kezdődő és befejeződő határozott idejű foglalkoztatásra vonatkozóan nyújthatják be. A székhely, telephely vagy a munkavégzés helye szerint területileg illetékes járási hivatalhoz. A munkáltatónak nyújtott bértámogatás összege szakképzettséget igénylő munkakör esetében fejenként 279.900 forint, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében 242.100 forint lehet. A felhős részeken csökken a felhőzet, a nappali gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható. A délnyugati-nyugati határnál az Alpok alján nem kizárt, zápor esetleg zivatar, többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. Délutánra 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollégén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
6: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
5: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
6: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
5: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
6: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
5: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
7: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
8: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
9: www.hankozidigital.hu.
10: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
11: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
2: A reklám után
1: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: És most így.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

és a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A Fidesz szerint tévedés kivezetni a benzinárstoppot, rosszabb a magyar fürdőhelyek vízminősége, mint az európai átlag. Magyarország csatlakozott az erdők védelmét célzó európai kezdeményezéshez. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Fidesz parlamenti frakciója szerint a védett üzemanyagár kivezetése súlyos tévedés, mert semmilyen garancia nincs arra, hogy ebben a törékeny világgazdasági helyzetben az üzemanyagár nem fog gyorsan újra megemelkedni. A képviselőcsoport az MTI-hez eljuttatott közleményében azt javasolta, hogy a védett üzemanyagár intézményét a kivezetés helyett úgy alakítsák át, hogy a most érvényes védett ár maradjon meg árplafonként. Magyar Péter miniszterelnök szerda este jelentette be, hogy a kormány kezdeményezi a védett üzemanyagár kivezetését, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára töltőállomásokon. Részletes jelentést adott ki az Európai Természetes Fürdőhelyek 2025-ös vízminőségéről az Európai Környezetvédelmi Ügynökség. Összesen több mint 22 ezer strandot vizsgáltak, ezeknek 85%-a kiváló minősítést kapott, és csak 1,5%-uk kapott rossz értékelést. A folyók és tavak vízminőségében Ausztria, Finnország és Dánia végzett az élen. Az uniós átlag szerint a belvizek több mint 78%-án kiváló a vízminőség. A magyar folyóknak és tavak azonban csak a 64%-a kapott kiváló minősítést, közel 22%-ukon jó a víz, és csak a strandok 1,5%-án rossz. A fürdőhelyek közel 10%-át nem minősítették. Magyarország csatlakozott az erdők védelmét célzó európai kezdeményezéshez, közölte az élőkörnyezetért felelős minisztérium szerdán az MTI-vel. Kiemelték, az erdők védelme és fenntartható hasznosítása olyan közös ügy, amely országhatárokon átnyúló kezdeményezéseket és összehangolt szakpolitikai fellépést igényel. Ezért Magyarország csatlakozott a stockholmi miniszteri nyilatkozathoz, amelyet a Forest Europe 10. miniszteri konferenciáján írtak alá az európai államok képviselői júniusban. A dokumentum aláírásával Magyarország is megerősítette elkötelezettségét a fenntartható erdőgazdálkodás, az erdők ellenálló képességének növelése mellett. Jövő héten beterjeszti a kormány az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Ezt Magyar Péter kormányfő jelentette be a közösségi oldalán. A kormányfő úgy fogalmazott, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. A felhős részeken csökken a felhőzet, a nappali gomoly felhő képződés mellett sok napsütés várható. A délnyugati-nyugati határnál az Alpok alján nem kizárt zápor, esetleg zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, délutánra 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Most indul a 90-esek 9-től című zenei válogatásunk, melyben egy teljes órán keresztül a 90-es évek slágereit és ritkaságait hallgathatod itt a Lépés Rádióban.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

híreket követően váltunk, hisz érkezik hozzátok Sanyi és Robi a Lépés délelőttel, ahol már a 90-es évek mellett a 2000-es évek és napjaik felvételeit is hallhatod a sok érdekes rovat mellett. Tarts velünk továbbra is!

0: Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.

0: Sor két házi gazdája, Sanyi és Robi.
1: Kellemesen szép délelőtöt kívánok minden lépésre eri hallgatónak 2026. június 18-án, úristen, május, június közepén vagyunk, eszméletlen a nyár. Egyik forró napján ma már akár 32-33 fok is lehet, úgyhogy lehet meg fogunk sülni, na, de nem, talán nem. De a lényeg az, hogy aki teheti azért kapcsolatban a klímát, ha nagyon melege van, akinek nem teheti meg, az így járt. Na, ez itt a Lépés délelőtt napintó magazin, a mikrofonnál itt van velem Karina, Sanyi és jó magam, Robi, hallhatjátok.
2: Szia Robi, azért ez az így járt, tehát legalább csukja be az ablakot és húzza le a redőnyt. Annyit azért megtehet.
1: Ha van redőnye, várja.
2: Ha nincs, akkor falazza be az ablakot. Hát.
1: Osznál, ha nincs redőnye, használj reluxát.
3: Sziasztok, köszöntök én is mindenkit. Hát igen, az árnyékolás technika.
2: Igen.
3: Ennek is különböző válfajai és lehetőségei vannak.
1: Képzeljétek el, én nálam nagyon jól működik az árnyékolás technika. Kimegyek az udvarra, az árnyékom követ.
3: Az szép.
2: Ez a mai napi viccünket hallották. Van foglalva.
1: Az árnyékom a kutyám, csak szólok. Őt hívom árnyéknak.
2: Szerintem mondjunk időjárást.
3: Nem.
2: És elérhetőséget, mielőtt még mindenki elkapcsol.
3: Mondjuk kezdjük az elérhetőségekkel, aztán...
1: www.lépésradio.hu kíványság, doboz, illetve hallgatói messenger csoportunk. Ott vagyunk a Facebookon, facebook.com/lépésradio, de a többi közösségi platformon is elérhettek minket. Keressetek mindenhol Lépésradio néven. Mindenütt ott vagyunk, és levakarhatatlanok vagyunk. Aztán számos mobil applikáció által írhattok, vagy hallgathattok minket, de írhattok nekünk e-mailt is.
3: Az info@lépésradio.hu e-mail címre.
1: És keresettek Karinát a 0691-000-000-as telefonszámon. Bruttó 568 forintért szexuális szolgáltatásait tárgyalja.
2: Köszönöm, de legalább egy számot raktál volna be a 91 után, le sok nulla.
1: Nem baj, de az nem létezik, érted?
2: Hát te igazad van, látod? Okos.
1: Ha olyan számot mondok, még valaki felhívés elhiszi.
2: Ja, értem, a bevétel a lépésrádiót támogatunk, és oké, nagyon jók vagyunk a királyságban, nagyon
3: működik.
2: Jó.
3: Így működik. No, mondunk, mit mondunk?
1: Bölcsességet, névnapot, horoszkópot, időjárást, meg jó zenéket, lesz nap érdekessége, ezen felül pedig érdekes híreket hozunk nektek. Úgyhogy meg 86 Karinát, meg és annyi level van előttem hirtelen, de annyi nincs. 6, az biztos. 86
2: nincs. Na, látod?
1: Hát, igen, itt szemetelsz nekem, de...
2: Azt mondták az e-mail címre, bármikor bármit lehet küldeni, észrevételt, tehát én küldök.
1: Jól tetted. Jól tetted. No, ezekről szó, köszöntjük elsőként a névnaposokat, ezeket követően... Az Arnoldok ünnepelnek a mai napon, és a Leventék. Az Arnold germán eredetű jelentése sas uralkodó. A Levente magyar eredetű név jelentése levő, létező. Minden Arnold és Levente nevű hallgatónknak kívánok nagyon sok boldog névnapot, akik ezen napon születtek, nagyon sok boldog születésnapot, és bárki bármilyen évfordulót ünnepel a mai napon, sok boldogságot kívánunk a teljes stáb nevében. Megyünk egy picit zenélünk, aztán pedig jövünk vissza, Sanyi hozza majd a bölcsességét.
3: Mindjárt zenélünk, de akkor itt még gyorsan beszélnék a világnapokról, hogy akkor ezt is
1: na, tudjuk. Vannak világnapok? Úristen!
3: Igen.
1: Na, hallgatlak.
3: 2026. június 18, ugye a gyűlöletbeszéd elleni fellépésért nemzetközi nap. Az ENSZ kezdeményezésére ezen a napon a tiszteletteljes kommunikációra és az egymás iránti elfogadás fontosságára hívják fel a figyelmet.
1: Na, akkor Sanyit nem küldhetem el a francba, igen?
2: Hát ma nem, jó? Ma nem.
3: Aztán van ilyen is, hogy fenntartható gasztronómia világnapja.
2: Ez már jó.
1: Mi az, hogy fenntartható gasztronómia, álljunk meg?
3: Most mondom, a nap célja, hogy előtérbe helyezze a helyi alapanyagokat, a környezettudatos étkezést és az élelmiszer pazarlás csökkentését.
2: Tehát ételt nem dobunk ki, az éhezőket megsegítjük, nem pazarlunk, csak annyi kaját csinálunk, amit megeszünk.
1: Te ezzel tudod, mi a baj, édesanyám tapasztalata? Ha keveset csinál, nem elég. Ha sokat csinál, meg kidobja. Hogyha nem tud annyit csinálni, hogy elég is legyen, és ne dobja ki.
2: Tényleg, hát ez mondjuk művészet kell hozzá, az de biztos. Nálunk azért, amíg volt állatka, addig cuki volt, mert minden maradékot megevett, tehát le volt tudva.
1: Na jó, én a kutyámat nem eszentem meg mindenféle maradékot.
2: Mi hát egy kis rizses hússal, egy kis bárányköpölt. Ó, hát neked ilyen nyápic kutyád van, csak a gyomra nyápic, de...
1: Nem, én nem etetem, az én kutyám az kaját, minőségi kaját eszik, max adok neki csontocskát.
3: De várjál, kutyával még piknikezhetsz is, mert még nemzetközi piknik nap is van.
1: Azt a mindenit, és közben káromkodhatok, érted?
3: Nemzetközi pikniknap világszerte a közös szabadtéri étkezések a családi és baráti együttlétek napjaként tartják számon.
1: Azt a mindenit. Akkor piknikezhetek, közben Sanyit meg Karinát nem küldhetem el a búzsba, csak magamba káronkodhatok, ha olyan kedvem van, amúgy nem szoktam, csak mondom. És ezen felül még a kaját is csak annyit vigyek magammal, amit megeszek, mert még a végén azt mondják, hogy pazarlok. Jó, hát értem, én összerakjuk ezt a napot, jó?
3: Hát ez van. Na, és
2: azt mehetünk
3: Zene, és aztán jövök vissza a bölcsességgel.
1: Legyen így. Jöjjön, ha már úgy is beszéltünk itt a gyűlölet ellenség, vagy gyűlölet elleni világnapról, vagy mi van, akkor jöjjön Fiesta, Gyűlölve szeretni című dala.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

zene kifejezi azt, amit nem lehet szavakba önteni, és amiről nem lehet hallgatni. Ez az idézet megmutatja, hogy a zene sokszor olyan érzéseket is közvetít, amelyeket nehéz lenne egyszerű mondatokkal elmondani. Egy dallam képes összekötni embereket nyelvtől és kultúrától függetlenül. Ezért a zene nem csupán szórakozás, hanem az emberi érzelmek egyik legerősebb kifejezési formája.

0: fázni fog, vagy melege lesz. Ezt most megtudhatja a napindító magazinunkban.
1: Hungaromet ZRT, jó voltából mondom már is a legfrissebb meteorológiai információkat. Nézzük, hogy mik is azok először, és szétnézünk nagyobb városainkba. Például kezdjük fővárosunkkal, Budapesttel, hogyha megnyitná ez a vacak. De már mindjárt látom, ha minden igaz. Igen, szóval Budapesten jelenleg az a helyzet, hogy 25 fok van, az égről pedig, ha minden igaz, derült, bár nincs információm, Karina majd megerősít, vagy megcáfol.
2: Ugye le van húzva a redőny, úgyhogy szerintem sötét van. Ja, föl kéne húznom az ablakon.
1: Mindegy. Debrecen belesen fátyol felhőség mellett 25 fok van szintén, Győrben 26, Miskolcon fátyol felhős 26, Pécsen fátyol felhős 25, Szegeden erősen fátyol felhős 27 fokot mérnek. A mai napra 27-32 fokig melegszik a hőmérséklet ország szerte. A felhős dunántúli részeken reggel csökken a felhőzet, a nappali gomoly felhő képződés mellett sok napsütés várható. A délnyugati nyugati határnál az Alpok alján nem kizárt zápor, esetleg zivatar. Többnyire mérséget marad az északias légmozgás. Délutánra 27-32 fok közé melegszik fel a levegő, kis estére 17 és 25 fok közé hűl. Az orvos meteorológiai jelentés szerint a frontérzékenyeknek fontos frontinformáció, hogy fronthatás nem terheli a szervezetünket, úgyhogy nem lehet a front számlájára írni, hogyha álmos vagy, vagy fáj a fejed, meg az se, hogyha túlpöröksz. Na, ezek a legfrissebb időjárási információk, mindenki vigyázzon magára és embertársára, mert mindenkit hazavárnak az utakon is, hogyha közlekedtek, és bármilyen információtok van, közlekedés vagy bármi terén, írjátok meg például az infokukac@lepesradio.hu-s e-mail címre, most pedig zene, aztán pedig Sanyi megmondja, hogy mit jósolnak már a csillagok, mert ugye a csillagokban minden meg van írva.

0: Hallgasd meg itt a Lépés Rádióban, mit jósolnak mára a csillagok. Ez a napi horoszkóp.
1: Vas. A mai nap kedvez az új ötleteknek és gyors döntéseknek. Hallgass az ösztöneidre, de hagyj időt mások véleményének meghallgatására is. Egy váratlan beszélgetés hasznos lehet. Pika. Kellemes, kiegyensúlyozott nap vár rád. Érdemes olyan feladatokkal foglalkozni, amelyek régóta halogatva vannak. A kitartásod ma különösen meghozhatja gyümölcsét. Ikrek. Kíváncsisággal, egy új információ vagy találkozási inspiráló hatással lehet rád. Ne félj kérdezni és kapcsolatokat építeni. Rák. Ma különösen fontos lehet az érzelmi egyensúly. Tárj időt magadra és azokra, akik fontosak neked. Egy kedves gesztus sokat jelenthet valakinek. Oroszlán. Jó nap a vezető szerep vállalására. Mások figyelnek rád, ezért érdemes példát mutatni türelemből és magabiztosságból. Elismerés is érkezhet. Tűz. A részletek ma különösen fontosak lesznek. Amit alaposan előkészítesz, abból később nagy siker születhet. Ne hagyd, hogy az apróságok kizökkentsenek. Mérleg. A harmónia és az együttműködés kerül előtérbe. Egy régi nézeteltérés békés rendezése most könnyebben sikerülhet. Hallgass a diplomáciai érzékedre. Skorpió. A megérzéseid ma kivételesen pontosak lehetnek. Ha valami fontos döntés előtt állsz, figyelj a belső hangodra. Egy új lehetőség körvonalazódhat. Nyilas. Kalandvágyad ma erősebb lehet a szokásosnál. Egy spontán program vagy új tapasztalat sok örömet hozhat. Légy nyitott a váratlanra. A fegyelmezettséged most előnyt jelenthet. Lépésről lépésre haladva többet érsz el, mint gondolnád. Egy pénzügyi vagy munkahelyi ügy kedvezően alakulhat. Vízöntő. Kreatív ötleteid könnyen felkelthetik mások érdeklődését. Érdemes megosztani a gondolataidat, mert támogató fülekre talál. Alkalmasság a kulcs. Halak. Érzékenységed és empátiád segíthet másokon. Egy baráti vagy családi beszélgetés különösen fontos lehet. Hallgass a szívedre, de maradj gyakorlatias is.

0: Vamos, Zsolti!
1: Egy színes hír itt a Lépés délelőttben.
2: Egy lépéssel közelebb hozzád lépésre, és mai műsorunk első érdekességét hoztuk meg nektek itt a Lépés Rádióban. Méghozzá egy férfi véletlenül saját magát zárta be a nyilvános illemhelyre. Vannak napok, amikor semmi sem úgy sikerül, ahogy terveztük. Egy férfi egy automata nyilvános mosdóban rekedt, miután rossz gombot nyomott meg. Az intelligens illemhely automatikusan lezárta az ajtót, amikor a rendszer hibát érzékel. A férfi mobiltelefonja lemerült, így segítséget sem tudott hívni. Végül járókelők figyeltek fel a kopogásra, és értesítették a karbantartókat. A kiszabadítás után a férfi humorral kezelte a helyzetet, és azt mondta, legalább nyugodtan tudod gondolkodni. Volt már olyan helyzet, amikor valami teljesen hétköznapi dolog váratlan kalandá változott? Igen, nekem erről eszembe jutott az eset, hogy vannak ezek a, tudjátok, ezek az alacsony padlós vonatok. Ezek a kis flört vonatok.
3: Igen, flörtölnek veled.
2: Igen. Az a lényeg, hogy vagy lehet, hogy Intercity-n történt, nem tudom. A lényeg az, hogy ilyen gomnyomással lehetett kinyitni meg bezárni az ajtót, hogyha nagy dolgod volt egy gomb, megnyomtad, és akkor lezárta teljesen, és akkor kívül azt írta, hogy foglalt. Na most a következő történt, ez be is mondta, hogy foglalt. A WC foglalt, beszélt, nem tudom, hallottatok-e ilyet, én akkor meg is lepődtem ezen. De valójában
3: dumál,
2: rossz
3: igen,
2: volt
3: dumál,
2: a, valójában
3: igen.
2: Rossz volt az infó, mert a WC szabadból csak ezt mondta, hogy foglalt. Na, ez nem ez a vicc. A vicc az, hogy bementem a WC-re. Elvégeztem a dolgomat, majd jönnék ki, nyomom a gombot, és a lezáró gombot nyomtam. De ezt én nem tudtam. Ezt nem tudtam kijönni. És az volt a szerencsém, hogy egy pasi kint segített, a kalauz volt velem, azt hiszem, hogy ő is mondta, hogy eljön velem a WC-ig, és meg is vált, rendes volt. És mondom neki, hogy hát nem tudok kijönni, azt mondja, ne engedjen már ki. És aztán kívülről ő kinyitotta, mert kívülről gomnyomással ki tudta valahogy nyitni a zárat, hiába le volt blokkolva belülről. Na mindegy, a lényeg az, hogy valahogy kinyitotta, aztán kijöttem, mert én is majdnem beszorultam egy nyilvános vonat fülkébe, WC fülkébe.
3: Hát figyelj, kézmosó, hát van egy csomó gomb, van, tehát nyugodtan közben.
4: De igen, az volt, hogy nyilván pánikba esett.
2: Nem, én nem estem pánikba, kivételesen
4: akkor. És akkor közben nem nézted, hogy van-e másik gomb? Vagy
2: nem tudom, néztem, csak én hiába nyomkodtam, nem csinált semmit. Mert meg kellett volna kétszer nyomni, de én csak egyszer.
4: Ja, minden gombot megnyomtál egyszer, aztán nem jöttél rá, hogy vajon melyiket kéne
2: kétszer. Nem, hogy melyiket kéne kétszer.
3: Na látod, ilyen velem nem történik, mert én csak becsukom, és szoktam én is pedig
2: nézni a gombokat. De nem az, hidd el, Intercity első osztályú mosdó, az úgy működik, hogy gombnyomásra. Ilyen érintő gombos, már van
3: igen,
2: ilyen.
3: Ja, hogy ilyen.
2: De azt a becsukod, és ha véletlenül rossz gombot nyomsz meg, mert nem látod, csak tapogatsz, akkor hidd el, te is be tudsz szorulni.
3: Ah, nagyon jó, ez én ritkán megyek ilyenkor WC-re. Nekem utazási ilyen anomáliám volt. Legelőször mentünk le Balatóra 15 évvel ezelőtt, és a kedves párom, kedves Zoltán, megkaptuk az e-mailt, ó, megyünk, oké. Balatonföldvár, hát Földvár fogyott, mindegy. Elindulunk, fölhívjuk az ottani tulajdonosokat, hogy na, akkor mit, kettőre megyünk. Biztos, hogy kettő. Így megy a vonat, tuti. Oké. Megy a vonat. Valami nagyon furcsa. Nem oda megy a vonat. Te mondom, megnézted az e-mailt, hova megyünk? Hát bebe, Földvár. Nem mondom, Földvárra megyünk. Basszus, a másik irányba indultunk el. Na. Leszálltunk a vitte Almádiba, vagy Fonyódon, vagy akárhol, vagy, de nem Földvárról, lényegtelen. Nem nézte. Na, mi legyen? Na, kedves Zoltánunk természetesen nagyon jó logisztikus, kitalálta, hogy beülünk ott egy étterembe kajálni, mert éhesek vagyunk, és kompal, ilyen kis hajóval, vagy kompal, átmegyünk a másik oldalra. És fölhívtuk a tulajt, hogy hát bocsi, de szerintünk kettő helyett olyan ötre érünk oda, de ne izgulj, tehát odaérünk. Ők hát izgultak, mert hát most találkoztunk először. Hát szépen leültünk enni, szépen átmentünk hajóval, körbeutaztuk a fél Balaton, mert hát Balatonföldvár az nem fonód. Úgyhogy délután ötre meg is érkeztünk a hajóállomásra, a vonatállomás helyett.
4: De
3: nagyon örültek. Igen, nagyon örültek nekünk. Ez nagyon jó.
4: Mondjuk vendéglőt meg nem nehéz találni, hiszen sok van.
3: Nagyon sok, persze, nagyon-nagyon.
2: Hát utolút félem vendéglő.
4: Egybe, onnan meg lehetett segítséget kérni a hajóállomáshoz.
3: Így pontosan, úgyhogy át is mentünk hajóval. Legalább körbejártuk a Balatont. Hajókáztunk is, tehát ugye meg volt az előnye.
4: Teljesen.
2: Sanyi, neked valami...
3: Tuti.
4: Nem tudom, én nem emlékszem ilyen extrém sztorira.
2: Vagy olyan helyzet, amikor valami teljesen hétköznapi dolog váratlan kalandá változott? Volt ilyen?
4: Nem, most nem ugrik be semmi olyan.
3: Jó, nem, akkor Sanyival nem történnek én viszont ilyen kalandok.
2: Mesélek egy másikat. Egyszer jártam úgy, nem tudom azt is, hogy hoztam össze, és ráadásul édesapámmal utaztam, nem tudom, Pest, nem tudom, hova utaztam, és akkor még nem volt kutyám, kikísért az állomásra, vártuk a vonatot a peronon. Mondtam, hogy a 4-esre fog jönni, hát mindig a 4-esre szokott jönni. Igen, ám az 5-ösön állt egy vonat. És amikor elindult a vonat, mert nem volt, nem mondták már be, mert kb. 5 perc indulás előtt értünk, és nem is nézte meg a táblát, kirohantunk, jó 4-es, nem állott vonat, várjuk. Hátrafordultunk, és megszólalt, fiam, ez volt a Bereg Intercity, az 5-ösről ment, elment. Ott álltunk a vonat mellett 5 percig, és nem vette ő se észre, pedig ő lát, hát én meg úgy vettem volna észre, csak az, hogy megy elfele egy vonat, azt mondja, tehát erre rá van írva Bereg Intercity, ezt lekéstük. Úgy késtük le, hogy ott álltunk 5 percig a vonat mellett. Erre is csak
3: az nagyon jó, igen.
4: Komoly.
2: A másik kaland, egyszer még nagyon gyerek voltam, volt egy, hát egy sajnálatos, de szerencsés autóból esetünk, amit megúsztunk sérülés nélkül, csak az autó bánta, és... Egerből jöttünk haza, meg Eger környékén volt a baleset, és felszálltunk Egerbe a vonatra, azzal föl kell jönni, ugye Füzes Abonyig, ott át kell szállni, úgy volt átszállunk az Intercity-re, és azzal jövünk Debrecenbe. Igen, nem csak egymás mellett állt az Intercity, meg a személyvonat. Mind a kettő Debrecenbe jött, csak két külön irányból. A személyvonat más vonalon, az IC megint más irányból közelített. Az IC alatt, IC-vel egy óra alatt hazértünk volna, azzal meg 4 óra alatt. Hát mi nem mindig rossz vonatra szálltunk fel. Úgyhogy ilyen kalandok voltak. Igen, amire emlékszem.
3: De ezért nem utazok én vonattal, hanem csak helikopterrel.
4: Hát én sokáig nem volt semmi kaland. Egyszer volt az, hogy akkor fönnmaradt a táskája, aztán rájött, hogy szerencsésen meglett.
2: Nekem a fehér botomat utaztattam meg így, ráadásul úgy, hogy kutyakiképzővel mentünk egy kutyát megnézni egy sorstársnak, egyik vidéki faluba vonattal, leszálltunk a vonatról, a botom meg ott maradt. És csak amikor leszálltunk, utána vettük észre mind a ketten, de a vonatot vissza is hozta, meg lett a kalauz, felhívták a mávot, utána szóltunk, illetve szóltunk, és utána szóltak, és a következő járattal visszafelé idő után 5 órakor Debrecenbe leadták a forgalmistának, a helyinek a fehér botot, aztán édesapámot küldtem utána, hogy hát menjél már ki, légy szíves, már nem akarok még 5-ször járkálni.
3: Hát igen, ezek a vonatos sztorik, ezek igen érdekesek, hogy kit vannak hol ilyen. Hagynak el, meg hol hagynak fönn, meg merre is ül, milyen vonatra is ülsz föl, tehát voltak ilyen dolgok, úgyhogy ott azért vonatokkal vigyázni kell, oda kell figyelni.
2: Igen, de
4: mondjuk amikor Pestről jöttünk visszafelé a Debrecenfelé, akkor az mindig egyszerű volt, mert ugye benne álltak a vonatok, benne álltak. Nyugatiba,
3: az akár... se egyszerű, Sanyi, mert ott is két vonat indul.
4: Mivel mentél, akár nem. Hát igen, arra figyelni kell, hogy jól megnézd.
3: Igen, tehát arra figyelni kell, igen.
4: Merre felé menő vonat megy.
3: Ne izgulj, nekünk soha nem sikerült.
4: Nyugodtan ott elindult a tüzé.
2: Gyors vonat, sebes vonat, valahol megáll.
4: Ja.
2: No, zenéljünk.
4: Tegnap ez nem jutott eszembe, ez az eurorégiós kifejezés. Igen, mert mondom, hogy valakinek éppen mondtam, hogy hát igen, mert már nincsenek ugye temély meg sebe.
2: De van interrégió, nem eurorégió, interrégió.
4: Interrégió. Ja, az.
2: Na, igen. Nem eurorégió. Az már Európát átszelni.
4: De már a fele meg lett. Igen.
2: Jó van, kisegítem sem. Régió az oké. De hallottam már embereknek a szájából az, hogy interrigó. Hogy úgy rövidítették.
4: Az se rossz.
2: Na, menjünk tovább zenével. Itt a lépésen, aztán pedig a hírek után jövünk vissza, és újabb érdekességeket hozunk. Tartsatok velünk továbbra is.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Mindhárom mobil szolgáltató árat emel, meghallgatta a bizottság az új országos rendőrfőkapitány jelöltet, elhalasztanák az új örökbefogadási rendszer bevezetését, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Magyar Telekom a van és a jettel is bejelentette már, hogy emelni fog az árain, lejár ugyanis a díjemelési moratórium, amelyet a cégek tavaly vállaltak kormányzati nyomásra, írja a hvg.hu. A díjemelést a céges kommunikációban a Telekom díjkorrekciónak, a jettel díjváltozásnak nevezi. A változás a tavalyi inflációval megegyező mértékű 4,4%-os lesz. A módosított havidíjakat tartalmazó első számlát augusztusban az eddig megszokott számlázási időszakban készítik el a cégek, vagyis hiába szerepel az a hírekben, hogy július 1-től jön a díjemelés, az ügyfelek először augusztusban fizetik az új díjakat, írja a lap. Emberközpontú és eredménycentrikus rendőrség kialakítását szorgalmazza Mecser Tamás dandártábornok, akit Posvai Gábor belügyminiszter jelölt az országos rendőrfőkapitányi posztra. Mecser Tamás fontosnak nevezte az állomány létszámának stabilizálását és bővítését, a tiszti tiszthelyettesi utánpótlás és a kapitányságok megerősítését. A dandártábornok elismerte, hogy a rendőrség minden területen létszámhiánnyal küzd, az elvándorlás pedig különösen a nyugdíjszabályok megváltoztatása után erősödött fel. Szerint a létszámhiány egy tényleges életpályamodell kialakításával szüntethető meg. Mecser a tekkel kapcsolatos kérdésekre is válaszolt, a bizottság végül 7 igen szavazattal támogatta a kinevezését. Elhalasztaná az egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetését a Tisza párt. Erről nyújtottak be törvénymódosító javaslatot. A parlament honlapjára felkerült indítvány szerint a rendszer a tervezett július 1-e helyett csak jövő év január 1-én indulna el. Az indoklás szerint az informatikai rendszerek teljes adatmigrációja és stabil működése, valamint az egységes országos protokollok gyakorlati alkalmazása a jelenlegi határidőig nem garantálható. A képviselők szerint további szakmai és adminisztratív felkészülési időre van szükség. Amennyiben az országgyűlés elfogadja a módosítást, az a kihirdetését követő napon hatályba lép. A megszokottnál jóval hangosabb a Bakony, harci gyakorlatok zajlanak a Hajmáskéri, Gyulafirátóti, Bakonykúti és Tótvázsonyi gyakorlótereken. Éles lövészetek, aknavetős gyakorlatok, drónos kiképzések és ejtőernyős műveletek zajlanak, több esetben az éjszakai órákban is. A hónap végén kezdődik a Brave Warrior 2026 nemzetközi hadgyakorlat, amely repülőgépek, helikopterek és drónok részvételével július közepéig tart. A legnagyobb katonai mozgás június 22-e és július 12-e között várható, amikor több gyakorlat párhuzamosan zajlik a térségben. A lakosságnak fokozott zajterhelésre, katonai konvojokra és időszakos útlezárásokra kell számítania, különösen Várpalota, Hajmáskér, Gyulafirátót és Bakonykút környékén. A felhős részeken csökken a felhőzet, a nappali gomoly felhő képződés mellett sok napsütés várható. A délnyugati-nyugati határnál az Alpok alján nem kizárt zápor, esetleg zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, délutánra 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu

0: egy újabb színes hír itt a Lépés délelőttben.
1: Na, ez valami német előadó volt, ne kérjétek, hogy kimondjam, ritkán játszok ilyet, úgyhogy most ilyen is volt a Lépés életébe. Kellenek
2: a... De nem, nem a volt, és nem, nem a volt, és nem a 99 lufbalon.
1: Nem. Akkor azt nem keverem a utolsó fél másodpercet le. Na, viszont hoztunk nektek egy újabb érdekességet. Házaspár 30 év után újra eljátszotta első randiát. Egy romantikus ötlet, ami sokakat megiklethet. Egy amerikai pár pontosan ugyanazon a helyen és ugyanabban az étteremben ismételte meg első találkozását. A házaspár előkereste a régi fényképeket és megpróbálta ugyanazokat a pózokat is újraalkotni. A történet hatalmas érdeklődést váltott ki a közösségi médiában. Sokan írták, hogy hasonló meglepetést szeretnének szervezni partnerüknek. A pár szerint a kapcsolat titka az, hogy időnként emlékeztetik magukat arra, miért szerettek egymásba. Ti visszamennétek arra a helyre, ahol az első randitok volt? Na hát akkor erre csak azt mondanám, hogy jelenlegi párommal nem volt randim.
3: Hogy neked mik maradtak ki az életedből, basszus?
1: Nem, hát, nekem nem.
3: Hogy
1: nekem,
3: lehet így élni?
1: Nem, várjál, úgy, hogy mi nem randinak hívjuk, mi találkozásnak hívjuk, és hogyha azt mondom, hogy igazán első, éles... amikor már alakulóba volt valami, mert ugye régóta ismerjük egymást, de amikor már alakulóba volt valami, hát akkor azt ki kell ülnöm a házam lépcsőjére is.
3: Ücsörögjél ott, de alapvetően tök jó idő van, kicsit le is
2: bal. Egyszerű visszamenni.
1: Nem kell mennem.
2: A színhelyre.
3: Istenem, hát na, hát itt mindent átírtok, hát na, ez így nem jó.
2: Ez olyan házi randi volt.
3: Házi randi, ennek nincs semmi érdekes.
1: Dehogy nem ez volt a legérdekesebb, amikor egy éjszakát átbeszélgettünk.
3: Ja, akkor, hogy aha, éjszakai pillangó, értem.
2: Nem pillangó. Na most az egy másik kategória.
3: Ja, egy másik. Nem arra az éjszakai pillangóra gondoltam, a beszélgetős éjszakai pillangóra.
1: Ja, hát az nálunk rendszeres, heti rendszeressége meg szokott történni. Az éjszakai pillangó beszélgetés.
3: Az jó, az nagyon jó.
1: Szerintem minden kapcsolatban kellene hosszú beszélgetés.
2: Hiába, akkor van idő, illetve kinek éjszaka, kinek nappal, de...
1: Figyelj, nem is az, hogy idő, hanem szeretünk. Mi a nappalból az éjszakába beszélgetünk. Na.
3: Hát jó, szóval az első randi, nem tudom, szóval ez a hosszú kapcsolatokkal én mindig hadilában állok.
1: Tessék, a jelenlegi pároddal az első randitok hol?
3: Az első randi, mondom, tehát az első igazi randi, ez a balatoni utazás volt, ami
1: előtte nem is volt randitok.
3: Fonyód, vagy valami ilyen.
1: De egyből kirándulással indítottatok?
3: Egyből Balatonra mentünk, hát nem egyből, de nagyjából igen, tehát ez volt igen az első.
1: Hát akkor nem az volt az első.
3: De, hát most jó, nem az volt az első, de azért érdekesebb most az, hogy eljött sütni, főzni, az oké.
1: Na, de hát az is az.
3: Az is az első randi, ember szerintem nem az, de közben mégis az, szóval jaj.
1: Jó, de hát most nem tudom, én amúgy azért nem szeretem ezt a randi kifejezést, elárulom nektek, mi a bajom a randi szóval.
3: Na, mesélj.
1: Az a fő problémám, hogy amikor arról van szó, hogy randizni megyek, akkor nekem mindig benne van az a kép, hogy ott a lehető legjobb arcomat mutassam. Ami oké, tehát, hogy valahol persze. Viszont, hogyha meg nem azt mondom, hogy randim van, hanem az, hogy az első találkozás, amikor elmélyülten megismerjük egymást beszélgetés útján, amikor
3: de hát ez uncsi, hát basszus, Robi, hát nem áll, hát egy fiatal ember vagy, ne csináld velem, hát a haverok, buli, tánc, erotika,
1: az
3: hát
1: oké, nem áll. De nem szeretem, azért nem szeretem, mert nekem egy megfelelési kényszer képzetem van erről, nem kényszer képzetem, félértés, ne essék, csak hogy nekem mindig az a bajom az ilyen, hogy randiztunk, ez már a második randink, a harmadik. Hát, hogyha nem önmagamat adom, és nem mutatom meg a negatív oldalamat is, akkor igazán nem ismer meg, és nem tudja eldönteni, hogy tényleg mondjuk engem akar, vagy egy tök másik ember.
3: Oké, de hát a randi sztoriba nem fér bele az, hogy mondjuk...
1: Alapvetően sok embernek
3: tíved,
1: nem.
3: Nekem belefér. Nem
1: nekem belefér, de sok csajnak nem. Megfigyeled.
3: Hát de te nem vagy csaj, te pasi vagy.
1: De nem pasival fogok randizni, hogyha randiztam
3: volna. Értem, a másik.
1: Nekem a másik oldalt nézem, tehát nekem az a tapasztalatom, meg az az érzésem, vagy érzetem, hogy sokan, én inkább azt mondom, hogy találkozó, és nem randi, meg találkozás, ez a randi, meg romantikus sétát, menjünk el sétálni, és az is romantikus lesz, de miért emeljük ki
3: azt? De a randi is lehet egy Margit-szigeti séta.
1: És jó, de miért hívjuk annak? Miért nem lehet egyszerűen találkozó
2: szervezel, amilyet akart, vagy amilyet...
3: Hát nem, tehát a randi az nem egy ilyen beszűkült, ilyen, tudod, ilyen lóellemzős,
1: hogy na, megyek randira,
3: akkor nem önmagamat adom, hanem a szomszédról.
1: Nem, de most ha belegondolsz, te is elmész először találkozni egy pasival, szépen költözöl. Nem az otthonkába fogsz elmenni.
3: Bocs, Robi, nem. Én úgy megyek, ahogy én. Farmer, edzőcipő, póló, nincs smink. Én úgy megyek, ahogy én. Farmer, edzőcipő, póló, nincs smink. Nem a

0: a szépet mutatni, a csinos ruha.
1: Igen, de magaddal, ott van a pozitív, negatív egyszerre. Nem csak azt szeretem a páromban, hogy milyen szép és milyen elegáns ruhákat vesz fel, hanem amikor fel kell gyűrötten is ugyanúgy szeretem, vagy,
0: okay, de
1: vagy,
0: már a
1: vagy fáradtan is szeretem, vagy idegesen, egy... feszülten.
2: Az, aki szép, az
1: háborúban,
0: a reggeli szép.
1: Szeretem.
0: Így van, ott a Sanyi dala, ami szép, az reggeli szép.
2: Illetve igen, a Charlie dala.
0: Keresd meg, légy a Charlie dalát. De nem, Robi, tehát egy randi az még egy, nem egy komoly, az még csak a kezdet, azért randi. A tali vagy találkozó az már a komolyabb.
1: Nem feltétlen. Mondjuk én nem akartam komolytalan kapcsolatot sose. Tehát nekem minden kapcsolatom komoly.
0: Sanyi, ez, tehát annyira komoly főnökünk van, basszus, semmi.
1: Pedig amúgy meg olyan laz a csávó.
0: Nincs egy napos vagy egy éjszakás kapcsolat, nincs komolytalan kergetés.
1: Nem, nincs egy éjszaka, hát szó se lehet
0: ez
1: róla.
0: Ez komoly egy fali.
1: Barátság extrákba szóba jöhet,
0: az
1: de... Ne, az
0: jóban.
1: Volt, az volt.
0: Ja, hogy...
1: Az volt. Az belefér. De egy éjszakás kalandot nem.
2: Jó, de amúgy vannak ezek a ugye, társkeresős ilyen rapid randik, hát mondjuk azt se lehet első randinak nevezni, csak amikor az van, hogy itt percet beszélhet. Egy,
1: igen, de utána a szimpatikusak, akkor elhívhatod randizni. Tehát én egyébként...
2: Hát abból sokat nem tudsz meg ugye a másikról. Jó, lehet egy alap, hogy most van rezgés, nincs rezgés.
0: Vagy most ott fogad, vagy milyen színe a körmehaja, nem büdi, milyen ruhában van, tehát azért valamit levetsz.
2: Igen, valami azért lejön, meg beszélsz pár mondatot, hogy mégis tud beszélni.
0: Van-e fogszabályzója, vagy nincs?
2: Tehát... Igen, tehát ilyen alapok vannak.
0: Ez az alapok.
2: Hát ezek még, ezek igen, tehát ez arra van kitalálva, de lehet, hogy annyiból jobb, mint ugye a... Jó, hát... Ezek,
0: te személyesen ezek találkozni mindig jobb, Sanyi. Tehát még az a 10 perc is jobb, mint hogy írogatsz a Facebook, Instagram, YouTube, persze. TikTok.
2: Mondjuk ezek is lehet, hogy indulhatnak, ugye ugyanúgy, megindulnak is akár a netről, de utána, amikor az van, de ha nem, akkor meg valaki direkt ezt keresi, de azért ezt is már egy inkább szerintem korosztályok függő, hogy kik mennek el ezekre a rapid.
0: Biztos, hogy az, de személy, tehát a személyes találkozó mindig fontos, tehát a randi kereső apok és a randizók mindig ezen a randi társkereső oldalak, meg a társkereső oldalak mindig azért panaszkodnak, hogy mindenki csak irogat. Főleg valami képed, amikor ma találkozunk, akkor az már messze van, nem érek rá, nem, tehát pedig a személyes, tehát a személyes.
1: A személyes a legjobb, ezt adom, aláírom, hogy...
0: A kisugárzásod, nem az, hogy
1: minden
0: leírom, hogy szép vagyok, mit tudom én, 50 éves, 170 magas, 68 kiló.
1: Ez a szép relatív.
0: Hát az relatív, és szeretem a macskákat, kutyákat, imádom a főnökömet, néha nem, de attól függetlenül igen. Hát ebből mit tudna semmit? Vagy figyelj, ha meg akarsz ismerni, figyelj, semmi gond, hallgasd a Lépés Rádiót, figyelj, te király, itt én önmagamat adom. Ennyi.
1: Szerintem menjünk, zenéljünk egyet.

0: Itt vagyunk, nem tűntünk el, nem raboltak el az UFO-k, csak a mikrofonok nem akartak engedelmeskedni, de most már életre keltek minden, a minden, ez igaz?
1: A technika. Úgyhogy,
0: ugye? Szóval folytatásban megyünk tovább, méghozzá képzeljétek el, betörő hívta ki a rendőrséget saját magára. Ez valószínűleg nem szerepelt a bűnöző tervei között. Egy feltételezett betörő segítséget kért, amikor nem tudott kijutni az épületből. A férfi egy üzlet hátsó részében rekedt. Miután több órán át próbált kijutni, végül segélyhívást kezdeményezett. A kiérkezett rendőrök természetesen azonnal őrizetbe vették. A történet rövid idő alatt bejárta a brit sajtót, mert ez Angliában történt. Ez hasonló eset volt, amikor egy autószerelő műhelybe törtek be, és van ilyen gumifala volt a hátulja megcsinálva, és a betörő beszorult a gumik közé, és a tűzoltóknak kellett ugyanúgy kiszabadítani.
1: Ciki,
0: szíves. Másik ilyen szintén betörős, amikor egy kirakadt ablakán akart bemászni, és beszorult, arról is beszámoltunk, és lógott kifele, mint Mici Mackó, tudjátok, amikor a Mici Mackó mesébe ott beszorul Mici Mackó a nyuszinak, az odujának a bejáratába, mert annyi mézet megevett, hogy nem tud
1: hogy
0: kimászni.
1: Hogy nem fért be.
0: Igen, a feje kilógott, meg a mellső mancsa, hátsó, meg bent volt, és nem tudták, ki kellett bontani a falat. Na, hát körülbelül így járt az a betörő is. Mi volt a legnagyobb baklövés, amit valaha hallottatok egy bűnögyi történetben? El is mondtam, és a kérdésre meg is adtam a választ.
2: Igen, ezt például adott.
0: Nektek volt ilyen?
1: Nem, mert alapból nem vagyunk bűnöző hajlamok.
0: De oké, de hogy hallottál-e olyan hírt?
1: Nem vagyunk bűnöző hajlamok. Nem nagyon, hát hírekből tudnánk igazából idézni.
0: Ezt mondom, hogy az a kérdés, hogy hallottál olyan történetet, hírt, ahol mondjuk meghökkentő volt mondjuk a betörés. Én egyből mondtam kettőt.
2: Most nem jut eszembe, rengeteg volt, amiket mi is elmondunk itt hétről hétre.
0: Hát van néhány, hogy is mondjam, mint
2: a másik.
0: Pancser, meg pekhes betörő.
2: A másik, mert ja.
0: Külföldön például még egy eset jut eszembe, Amerikában történt, egy dohányboltba tört be egy fickó pisztollyal, viszont valahogy kicsúszott a pisztolya kezéből, és beesett az eladó pult mögé. Erre a fickó elkezdett kirohanni, az eladó hívta a rendőrséget, és rohanás közben lecsúszott a gatyája, és úgy kapták el, lecsúszott a gatyában a fickó.
1: Nagyon ciki.
0: Hát igazán pancser, meg pekhes betörők vannak, úgyhogy...
1: Hát bezárnak, beragadnak, kéményekbe szoktak még beragadni, vagy beesnek valahova, beszorulnak, igen, ezek elő szoktak fordulni velük. Hát más nagyon így.
2: Hát aki igen, nem igazán megtervezett, mert azért annak is van egy úgynevezett előtanulmányokat folytatnak, vagy ilyen helyszínelésszerű dolg, ugye, hogy vagy tudják, hogyha valaki olyan segít nekik, aki elmondja, hogy nem tudom, hogy néz ki a szép a fangban.
0: De hiába mondja el, hogyha elméretezi, hát pont volt, nem tudom, egy fickó be akart törni, szintén külföldön volt egy házba, és kitalált, hogy a kéményen keresztül mászik be a padlásra, és annyira elmérete, vagy elszámolta magát, hogy beszorult a kéménybe, és a tűzoltók bontották ki a kéményt, úgy tudták kimenteni, és úgy is, nem tudom, füstmérgezés szenvedett, meg nem tudom milyen, tehát, hogy nagyon félre sikerült a dolog, kórházba is került, aztán túlélte, de nem eléggé súlyos sérüléseket szenvedett. Tehát, hogy akármennyire megtervezik egyes betörők a betörési szándékukat, nem biztos, hogy az jól sül el sok esetben.
1: Néha balul üt ki.
0: Igen. Viszont jobbul ütünk egy zenét, aztán jövünk vissza.

0: Egy újabb színes hír itt a Lépés délelőttben.
1: Egy ilyen lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és megyünk is tovább még hozzá, mint hagyjátok, egy újabb érdekességgel. Egy kutya 160 kilométert tett meg, hogy hazataláljon. Leszi hazatér.
2: Szép könyv, meg szép történet.
1: A kutyák hűségéről, rengeteg történet szól, de ez különösen lenyűgöző. Az elkóboroltebb több napos vándorlás után tért vissza családjához. A kutyát egy kirándulás során veszítették szem elől. A gazdák már szinte feladták a reményt, amikor az állat váratlanul megjelent a otthonuk közelében. Állatorvosok szerint elképesztő tájékozódási képességgel rendelkezhetett. A viszontlátásról készített videót milliók nézték meg. Erről nekem a Hihetetlen Történet című regény jut eszembe, ahol két kutya és egy macska sztoria vezeti végig azon, hogy hazatértek úgy a vadonon keresztül Kanadában, hogy már lemondtak róluk, de végül hazatértek a gazdáikhoz.
2: Én könyvben nem olvastam, én ezt filmen láttam még, de ez nagyon-nagyon szép
1: történet. Ezt a Hihetetlen Történetet, ebben van filme.
2: Akkor valami hasonló, de...
1: A Leszi hazatért nagyon... nem, azt láttad inkább, mert a Leszi hazatér, ugye
2: a Leszi,
1: regény is.
2: Azt láttam, de volt még egy... Valami, hogy egy macska, meg két kutya, de lehet, hogy aztán az a sokadik film, de ezt a könyvet mindenféleképpen meg fogom keresni.
1: És... hangos könyvtárról biztos fent van, mert én ott
3: a macska meg a kutyás, a régen
2: az igen. A... Mert annyi az ilyen film volt, tehát lehet, hogy bekeverem.
3: Sila Bönt regénye alapján, aha. Akkor elindulnak a gazdáik.
1: Így van. És végül az a
3: térnek.
1: Jól emlékszem, egy vadászkutya, egy labradorba, de a labrador is vadászkutya, de egy amilyen kopókutya, egy labrador, meg egy macska története.
3: Igen, ez nagyon komoly trió volt, igen.
2: Hát a macskák azok, nem tudom, tehát biztos, hogy bennük is megvan az az érzés, hogy hazataláljanak, mert nekünk is volt két macskánk, és anyukám még elhatározták a szomszédasszonyjal, hogy futni fognak. Az nagyon jó tett nekik, tehát egy hétig futottak, és a macskák mindig elkísérték, vagy az egyik, vagy a másik. Érdekes volt a számukra, gondolom, hogy olyan helyre is elmentek itt a lakótelepen, de tényleg követték őket, haza, oda, vissza, vagy ha kivittük őket a telekre, Budakeszin, ott is kiraktuk őket a kertbe, eszük ágában nem volt elmenni. Ha véletlen elmentek, mert tetszett nekik mondjuk a 32. kert, és épp nem volt kutya, ahogy szóltunk, nekik mindig visszajöttek. Tehát fura, hogy soha nem...
1: Az én testomnak a macskája is bármikor elmegy kóborolni, de minden nap hazamegy.
2: Igen, tehát valahogy a macskákban is benne van. A kutyák, hát az fantasztikus, hogy egy kutya hogy talál haza, de hogy tényleg hogy, nem tudom. Tehát mondja, madaraknak van, nem tudom, radarjuk, vagy valami GPS a fejükben, hogy tényleg a fecskék is oda-vissza röpködnek több száz kontinensen keresztül, de a teknős
1: bőtök is több száz vissza. Kontinens nincs a Földön, csak hat kontinens, de jó, több száz kilométeren keresztül.
2: Akkor úgy várjának, hogy a javítást várják.
1: Karina, szerint több van száz kontinens a Földön, jó tudni.
2: Több száz kilométert mennek, több kontinensen keresztül visszatekertem.
3: Így már jobban hangzik.
1: Ja. Így már rendben van. Ti meddig mennétek el egy elveszett házi állat megtalálásáért?
2: Hát az következő sarokig.
1: Csak. Hamar feladnád.
2: Visszajön.
3: A mai világban. Eleve nagy az esély, igen, hogy még hogy visszajön, mert ilyenek. Hát amúgy meg ezért nem mennék sehova, csak így a drónok indítanám el keresést.
1: Oly, Sanyi.
2: Hát figyelj, van nyomkövető, van ilyen nyomkövető nyakörv is, meg van valami csíp is, amit be lehet macskába, kutyákba is ültetni.
1: Minden kutyába kötelezően kell csíp, ami csíp.
2: De nem, ez ilyen nyomkövető nyakörv.
1: Hát azt inkább nyakörv.
2: Ugyanúgy szoktál. Megkeresheted, mint a GPS alapú autóba is lehet rakni. Lehet rakni, mit tudom én, a iPhone készülékekbe a kulcsodat megtaláld, a telefonodat, tehát ugyanilyen navigációs rendszer, és akkor a véletlen elveszik az állat, akkor tudod követni, hogy hol van.
1: Aha, értem.
2: Mert például szilveszterkor, vagy nagy durranásoknál ja, azért megijednek. Nem, igen, megyék. Megijednek az állatok, elszökhetek, arra különösen ja. Oda is kell figyelni. De ne, én nem mennék a sarokig, majd hazajön.
3: De még mindig van ez a becsületes megtaláló.
1: Igen.
2: Figyelj, nagyon sok kutya veszik el, ha megtalálják őket, elképzelhetően elviszik benzinkútra, ha van csíp, állatorvoshoz megtalálják.
1: Tehát így nem, van, nem... tehát azért a kutyákat könnyebb, a macskákat nehezebben, azoknál nem kötelezi a csíp sajnos.
2: Igen,
1: és
2: pedig
1: a macskákat
2: szerintem...
1: ilyen szempontból még már nehezebb felkutatni.
3: Nem biztos, hogy haza akar menni.
2: Meg hát azt is megriasztja egy kutya, egy állat, fölmeszik a fára eltéve, de szerintem ők is, igen. Ha hazatalálnának, biztos vagyok benne, hogy...
3: Valószínű.
2: Vagy ha valaki befogadja, akkor fölrakod az internet, hogy elveszett a lilapöttyös macskám, elképzelhető.
1: Egyszer tesóm még találtok egy kis kutyát, elkezdte unoköcsémet követni, és hozzáig követ, tehát mit csináljanak vele. És három nap után várakták az internetről, hogy találtak egy kutyust, három nap után jelentkezett a gazdája. Ő viszont nem ment haza, hanem elkóborolt. De hát kutyánál
2: hát lehet, hogy szerintem egy idő után azért elvesztik a nyomot. Nem tudom, hogy van náluk. Még nem voltam kutya, és nem vesztem el.
1: Minden esetre nagyon hűségesek, főleg az olyan okos kutyák, amelyek valamilyen szinten be vannak tanítva, ragaszkodnak már a gazdájukhoz, azok nem hagyják el őket. Bár érdekes, nekem egyszer volt olyan régebben az előző kutyám, hogy kiszökött az utcára, aztán az itt az utca sarkán, itt a mellettem lévő utca sarkán éppen építkeztek, vagy mit csináltak, azt a munkások csengettek be, hogy elszökött a kutyája. Mondom, köszönöm szépen, hogy szóltak, de azelőtt se és azóta se fordult elő ilyen, nem is értettem, hogy most ő miért.
2: Ennyire kíváncsi volt, hogy mi történik a sarkon?
1: Hát én nem tudom, hogy mire volt kíváncsi, de a szerencsére baleset nélkül. Hát az előző kutyám.
3: Ja, az még nem.
1: Szimba.
2: Ja, Szimba, ja, nem, ja, ja.
3: Szimba
2: ja, ja,
3: volt jó, akkor. Maci nem csinált.
1: Ja, Maci ő nem, Maci ő sose mente. Ha nyit volt, a kapu se mente.
3: Ja, akkor se ment.
1: Nem, ő
2: hát
1: nem.
2: Hát más volt a kötődés köztetek szerintem, tehát azért ez is számít, hogy a gazda és az állat között milyen kötődés van.
1: Hát egyrészt, másrészt attól is függ, hogy mondjuk jön egy másik kutya az utcán, azért a mostani kutyám is oda szaladna. Ismerkedni,
2: de barátkozni. Nem hagyna ott.
1: De az más kérdés. Arra Maci is oda akartuk szaladni párszor. Tehát másik kutyára más az, hogy reagál, vagy pedig magától. De magától sosem ment el egyik kutyám se nagyon. Mondom, ő volt az, aki kilógott, de aztán ő sem ment messzire, csak egy 10 méterrel arrébb. Szerencsére nem lett semmi baj belőle. Viszont megyünk, mi egy picit zenélünk, aztán pedig jövünk hozzátok vissza, még egy érdekességre lesz idő.

0: Egy újabb színes hír itt a Lépés délelőttben.
1: Na hát 7 percünk van délig, úgyhogy akkor minden most, ami belefér, menjünk tovább egy újabbal, méghozzá egy 80 éves tanárnővel. Képzeljétek el, nyugdíjas tanárnő 80 évesen szerezte meg második diplomáját. Sosem késő új dolgokat tanulni. Egy idős amerikai nő évtizedekkel első diplomája után ismét egyetemi oklevelet szerzett. A tanulást a járvány idején kezdte újra. Online kurzusokon vett részt, majd sikeresen teljesítette a szükséges vizsgákat. A diplomá osztón állva persze kiktapsolta a közönség. A története sokakat inspirált arra, hogy nem mondjanak le álmaikról. Van olyan dolog, ami bármilyen életkorban szívesen megtanulnátok?
2: Hát bármilyen életkorban élni. Azt megtanulnánk, akkor sok mindentől megóvhatnánk a csalódásoktól magunkat, igen.
1: De attól nem lehet megóvni magunkat.
2: Hát mondjuk
3: megtanulni.
1: Teljesen nem tudod megóvni.
2: Mindig. Nem tudom, én ilyen...
1: Ha mehetsz kockáztatni, vagy ha benne vagy egy kapcsolatban, ott mindig lehetnek a dolgok, amiben azt mondod, hogy csalódsz. Adott helyzetben, adott véleményről, adott nézetről más gondol a párod, már lehet, hogy számodra az egy enyhe csalódás. Tehát nem tudod teljesen megóvni és kikerülni.
2: Ebben van igazságod, de visszatérünk avval, hogy mit próbálnánk ki, én mondjuk a búvárkodással lennék. Az mindig ilyen, jó lenne, de...
1: Ja. Egészségedre csináld bátran, én kihagyom.
2: Magasról nem ugrunk le, az biztos, de meg ilyen
1: ja, hajón... Pont most Brazíliában volt, nem tudom, hallottátok-e, az a bungee jumping, úgyhogy egy
2: ja, igen,
1: kis
2: igen.
1: Csaj ki akarta próbálni, és lezont, és meghalt.
2: Hát már nem rögzítettük.
1: Erről mindig az a vicc jut eszembe, hogy két srác beszélget, mondja az egyik, hogy te, komán, nem próbáljuk ki a bungee jump, vagy nem próbálod ki a bungee jumpingot? Azt mondja, te hülye vagy. Hát ne, egy lukas gumi miatt születtem, mert nem akarok egy lukas gumi miatt meg is halni.
2: És teljesen igaza is van. Tehát én ilyen nagyon veszélyes dolgokat biztos, hogy nem próbálnék ki. Nem.
4: Mondjuk ejtőernyőzni a súlyom miatt biztos nem való.
2: Nem biztos, hát ha
1: nem
2: ilyen
1: tandemugrásba
2: mész.
4: Akkor... Nem tudom, arról valaki, most pont nemrég hallottam, hogy valaki a súlya miatt esetleg. Vagy a hőlégballonozás.
1: Na, ezeket annyira nem próbálnám ki, akkor már inkább egy repülőre ülnék föl, azért az már csak biztonságosabb.
2: Azért szabadon fogunk azért majd egyszer.
1: Nem azt mondtam, hogy felülök, és... csak azt mondtam, hogy a rejtőernyőzés meg a hőlégballon helyett inkább már akkor egy repülőre.
2: Akkor ez se biztos.
1: De az se biztos, csak hogy választani kéne, és mindenki föl kellene. Kell,
2: akkor jövőre választás elé állítunk.
1: Nem választani.
4: Először repülőre, ne
2: induljon el. Ja! Hát ez nagyon jó, tehát most sokra nem megyek vele a gyülekezetbe.
4: Csak mert szálljon föl, még ott gurul egy kicsit hájáról, de...
2: De van ám pedig a repülőtéren ilyen repülőtéri napok, amikor be lehet ülni repülőbe.
1: Olyan tudom, de én nem szeretném azt se kipróbálni.
2: De csak beülni nem megy, nem áll a földön egy utasszállító, és csak úgy fölmehetsz, és úgy megnézhetek, mint ha...
1: Ja.
2: Nem. Ki szeretnék bele a
1: megnézni,
2: motor,
1: azt mondjuk megnézni.
2: Na lá, végre, Istenem,
1: na, azt megnézni.
2: Közelébe megy.
1: Azt megnézném, de fel ne szálljon velem.
2: Nem, direkt kiszereltetjük belőle neked
1: a motor. Kidobjátok a hollót repülés közben, hogy repüljön.
2: Nem.
1: Nem, úgy nekem nincs olyan, hogy kipróbálnak, mi lenne olyan, amit nem tudom, autó, Forma 1-es autóba beülnék, de abban nem férek be, tehát az felejtős, ez csak egy álom marad, az biztos.
2: Az biztos, hogy tudod, milyen szűk a hely.
1: Hát azért mondom, hogy az túl kövér vagyok, nem férek be. De attól függetlenül mondjuk testközelben egy Forma 1-es autót úgy körbe tapogatnék, megnéznék, hogy néz ki, hogy működik. Ha látnék és lennék olyan súlyba, akkor ki is próbálnék ilyen tesztvezetés keretében.
2: Vannak, nagyon jókat lehet ez a tesztvezetés, olyan jó autókat lehet kipróbálni, hogy fú.
1: Na, ez az, ami...
4: Csinálnak egyébként ilyen vakralikat. És hogy állítólag Lengyelországban is volt már, meg nem tudom, hogy itt van-e valahol.
2: Oda lehet menni busszal is, meg autóval is, úgyhogy ezt kipróbálhatod.
4: Ja, és akkor... Van egy Spitfire, aztán
1: Viszont mondjam, még gyorsan egy érdekesség, 2 percünk van, ezt még gyorsan elmondom. Robot tanulta meg önállóan, hogyan kell cipőt fűzni. A mesterséges intelligencia újabb meglepő mérföldköve. Kutatók olyan robotot mutattak be, amely gyakorlás útján sajátította el a cipőfűzés technikáját. A feladat a robotika egyik nehéz kihívásának számít, mert finom mozdulatokat és folyamatos korrekciót és koncentrációst igényel. A rendszer több száz próbálkozásból tanult. A fejlesztők szerint az eredmény segíthet a jövő háztartási robotjainak fejlesztésében. A videó gyorsan népszerű lett az interneten. Ti milyen feladatot bíznátok meg hétköznapokban egy robottal? Tehát milyen feladatot látnátok szívesen? Nagyon gyorsan, röviden válaszoljatok, és búcsúzunk hallgatók.
2: Nehéz, mert nagyon sok dolgot...
1: Kávéfőzés, bár az már a kávéfőzők automatizálnak, nem tudom.
4: Már az is érdekes volt.
1: Igen, igen. Most azon gondolkodok, hogy mi lehetne.
4: Hát, hogyha onnan számítjuk modernnek, az én korosztályomat számítjuk modernnek, akkor már az automata mosógép is, ugye.
1: Persze.
2: Hát már igen, porszívunk van.
1: Bocsi, de szorít az időnk, dél van, ennyi fért a műsorunkban, nem tudjátok elmondani, jönnek a hírek, aztán pedig tartsatok velünk, és jobb nevű zenék és műsorokkal várunk titeket. Ne felejtjétek, hogy Lépés Magyar Top 20, lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen tessék szavazni, délután 2-ig még várjuk a szavazataitokat.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
5: Mindhárom mobil szolgáltató árat emel, meghallgatta a bizottság az új országos rendőrfőkapitány jelöltet, elhalasztanák az új örökbefogadási rendszer bevezetését, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Magyar Telekom a van és a jettel is bejelentette már, hogy emelni fog az árain, lejár ugyanis a díjemelési moratórium, amelyet a cégek tavaly vállaltak kormányzati nyomásra, írja a hvg.hu. A díjemelést a céges kommunikációban a Telekom díjkorrekciónak, a jettel díjváltozásnak nevezi. A változás a tavalyi inflációval megegyező mértékű 4,4%-os lesz. A módosított havidíjakat tartalmazó első számlát augusztusban, az eddig megszokott számlázási időszakban készítik el a cégek, vagyis hiába szerepel az a hírekben, hogy július 1-től jön a díjemelés, az ügyfelek először augusztusban fizetik az új díjakat, írja a lap. Emberközpontú és eredménycentrikus rendőrség kialakítását szorgalmazza Mecser Tamás dandártábornok, akit Posvai Gábor belügyminiszter jelölt az országos rendőrfőkapitányi posztra. Mecser Tamás fontosnak nevezte az állomány létszámának stabilizálását és bővítését, a tiszti tiszthelyettesi utánpótlás és a kapitányságok megerősítését. A dandártábornok elismerte, hogy a rendőrség minden területen létszámhiánnyal küzd, az elvándorlás pedig különösen a nyugdíjszabályok megváltoztatása után erősödött fel. Szerint a létszámhiány egy tényleges életpályamodell kialakításával szüntethető meg. Mecser a tekkel kapcsolatos kérdésekre is válaszolt, a bizottság végül 7 igen szavazattal támogatta a kinevezését. Elhalasztaná az egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetését a Tisza párt. Erről nyújtottak be törvénymódosító javaslatot. A parlament honlapjára felkerült indítvány szerint a rendszer a tervezett július 1-e helyett csak jövő év január 1-én indulna el. Az indoklás szerint az informatikai rendszerek teljes adatmigrációja és stabil működése, valamint az egységes országos protokollok gyakorlati alkalmazása a jelenlegi határidőig nem garantálható. A képviselők szerint további szakmai és adminisztratív felkészülési időre van szükség. Amennyiben az országgyűlés elfogadja a módosítást, az a kihirdetését követő napon hatályba lép. A megszokottnál jóval hangosabb a Bakony, harci gyakorlatok zajlanak a Hajmáskéri, Gyulafirátóti, Bakonykúti és Tótvázsonyi gyakorlótereken. Éles lövészetek, aknavetős gyakorlatok, drónos kiképzések és ejtőernyős műveletek zajlanak, több esetben az éjszakai órákban is. A hónap végén kezdődik a Brave Warrior 2026 nemzetközi hadgyakorlat, amely repülőgépek, helikopterek és drónok részvételével július közepéig tart. A legnagyobb katonai mozgás június 22-e és július 12-e között várható, amikor több gyakorlat párhuzamosan zajlik a térségben. A lakosságnak fokozott zajterhelésre, katonai konvojokra és időszakos útlezárásokra kell számítania, különösen Várpalota, Hajmáskér, Gyulafirátót és Bakonykút környékén. A felhős részeken csökken a felhőzet, a nappali gomoly felhő képződés mellett sok napsütés várható. A délnyugati-nyugati határnál az Alpok alján nem kizárt zápor, esetleg zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, délutánra 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.
6: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
7: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
9: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
10: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
11: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
3: A reklám után
12: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépés Rádió.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hanglódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A Fidesz szerint tévedés kivezetni a benzinárstoppot. Rosszabb a magyar fürdőhelyek vízminősége, mint az európai átlag. Magyarország csatlakozott az erdők védelmét célzó európai kezdeményezéshez. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Fidesz parlamenti frakciója szerint a védett üzemanyagár kivezetése súlyos tévedés, mert semmilyen garancia nincs arra, hogy ebben a törékeny világgazdasági helyzetben az üzemanyagár nem fog gyorsan újra megemelkedni. A képviselőcsoport az MTI-hez eljuttatott közleményében azt javasolta, hogy a védett üzemanyagár intézményét a kivezetés helyett úgy alakítsák át, hogy a most érvényes védett ár maradjon meg árplafonként. Magyar Péter miniszterelnök szerda este jelentette be, hogy a kormány kezdeményezi a védett üzemanyagár kivezetését, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára töltőállomásokon. Részletes jelentést adott ki az Európai Természetes Fürdőhelyek 2025-ös vízminőségéről az Európai Környezetvédelmi Ügynökség. Összesen több mint 22 ezer strandot vizsgáltak, ezeknek 85%-a kiváló minősítést kapott, és csak 1,5%-uk kapott rossz értékelést. A folyók és tavak vízminőségében Ausztria, Finnország és Dánia végzett az élen. Az uniós átlag szerint a belvizek több mint 78%-án kiváló a vízminőség. A magyar folyóknak és tavak azonban csak a 64%-a kapott kiváló minősítést, közel 22%-ukon jó a víz, és csak a strandok 1,5%-án rossz. A fürdőhelyek közel 10%-át nem minősítették. Magyarország csatlakozott az erdők védelmét célzó európai kezdeményezéshez, közölte az élőkörnyezetért felelős minisztérium szerdán az MTI-vel. Kiemelték, az erdők védelme és fenntartható hasznosítása olyan közös ügy, amely országhatárokon átnyúló kezdeményezéseket és összehangolt szakpolitikai fellépést igényel. Ezért Magyarország csatlakozott a stockholmi miniszteri nyilatkozathoz, amelyet a Forest Europe 10. miniszteri konferenciáján írtak alá az európai államok képviselői júniusban. A dokumentum aláírásával Magyarország is megerősítette elkötelezettségét a fenntartható erdőgazdálkodás, az erdők ellenálló képességének növelése mellett. Jövő héten beterjeszti a kormány az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Ezt Magyar Péter kormányfő jelentette be a közösségi oldalán. A kormányfő úgy fogalmazott, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Pénteken napos idő várható, ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség. A csúcshőmérséklet a hajnali 12-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, északkeleten esetleg zivatar, a légmozgás néhol élénkülhet meg.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Erős lesz a nyári forgalom Röszkénél. Támogatják a diákok nyári munkavállalását. Szombaton lesz a múzeumok éjszakája. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Erős forgalom várható június végétől a Csongrád-Csanád vármegyei határátkelő helyeken a Nyugat-Európából hazatérő vendégmunkások és a nyaralni induló turisták miatt, közölte a vármegyei rendőrfőkapitányság határrendészeti osztályának vezetője szerdán Röszkén. Terber Roland elmondta, a legkritikusabb időszak idén is július utolsó és augusztus első két hete közé tehető, amikor mindkét irányba egyszerre akarják sokan átlépni a határt. Az őrnagy kifejtette, tavaly Csongrád-Csanád vármegye szerb-magyar határátkelő helyein. A három nyári hónap alatt több mint 3,3 millió embert és 1 millió járművet ellenőriztek. A röszkei autópálya határátkelő helyet egy átlagos nyári napon 28 ezer utas veszi igénybe, ami a hétvégi csúcs időszakban a 40 ezret is meghaladhatja. Nyári diák munkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium, amelynek keretében bértámogatást nyújtanak a munkáltatóknak a 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok és egyetemi hallgatók nyári foglalkoztatásához. A munkáltatók a támogatási kérelmeiket a július 1-e és augusztus 31-e között kezdődő és befejeződő határozott idejű foglalkoztatásra vonatkozóan nyújthatják be a székhely, telephely vagy a munkavégzés helye szerint területileg illetékes járási hivatalhoz. A munkáltatónak nyújtott bértámogatás összege szakképzettséget igénylő munkakör esetében fejenként 279.900 forint, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében pedig 242.100 forint lehet. Több mint 450 intézmény és közel 3000 program várja a látogatókat országszerte az idei múzeumok éjszakáján. A fővárosban egységes karszalaggal látogathatók a rendezvények és kiállítások, a felnőtt karszalag 3000, a gyermek karszalag 1500 forint. A muzei.hu oldalon részletes információk olvashatók a programokról, és helyszín, időpont és program típus szerint is kereshetők az események. Mindezeken túl az esemény Facebook és Instagram oldalát is érdemes követni, hiszen a szervezők a rendezvényig hátralévő időszakban érdekességekkel, információkkal és értékes nyereményekkel kecsegtető játékokkal is készülnek. Viszmajor helyzetet hirdetett ki a tavaszi fagykára az agrárminiszter 2026. március 1-e és május 14 közötti időszakra az ország teljes területére 12 járás kivételével. A tárcavezető korábban bejelentette, folyamatosan mérik fel a vasárnapi vihar okozta mezőgazdasági károkat, és a cél az, hogy az érintett gazdák minél gyorsabban segítséget kapjanak. Ezen túl felülvizsgálják a jégkármérséklő rendszer működését is. Pénteken napos idő várható, ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet a hajnali 12-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, északkeleten esetleg zivatar, a légmozgás néhol élénkülhet meg.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most indul!

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: Mindhárom mobil szolgáltató árat emel, meghallgatta a bizottság az új országos rendőrfőkapitány jelöltet, elhalasztanák az új örökbefogadási rendszer bevezetését, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Magyar Telekom a van és a Jettel is bejelentette már, hogy emelni fog az árain, lejár ugyanis a díjemelési moratórium, amelyet a cégek tavaly vállaltak kormányzati nyomásra, írja a hvg.hu. A díjemelést a céges kommunikációban a Telekom díjkorrekciónak, a Jettel díjváltozásnak nevezi. A változás a tavalyi inflációval megegyező mértékű 4,4%-os lesz. A módosított havidíjakat tartalmazó első számlát augusztusban, az eddig megszokott számlázási időszakban készítik el a cégek, vagyis hiába szerepel az a hírekben, hogy július 1-től jön a díjemelés, az ügyfelek először augusztusban fizetik az új díjakat, írja a lap. Emberközpontú és eredménycentrikus rendőrség kialakítását szorgalmazza Mecser Tamás dandártábornok, akit Posvai Gábor belügyminiszter jelölt az országos rendőrfőkapitányi posztra. Mecser Tamás fontosnak nevezte az állomány létszámának stabilizálását és bővítését, a tiszti-tiszt helyettesi utánpótlás és a kapitányságok megerősítését. A dandártábornok elismerte, hogy a rendőrség minden területen létszámhiánnyal küzd, az elvándorlás pedig különösen a nyugdíjszabályok megváltoztatására után erősödött fel. Szerint a létszámhiány egy tényleges életpályamodell kialakításával szüntethető meg. Mecser a tekkel kapcsolatos kérdésekre is válaszolt, a bizottság végül 7 igen szavazattal támogatta a kinevezését. Elhalasztaná az egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetését a Tisza párt. Erről nyújtottak be törvénymódosító javaslatot. A parlament honlapjára felkerült indítvány szerint a rendszer a tervezett július 1-e helyett csak jövő év január 1-én indulna el. Az indoklás szerint az informatikai rendszerek teljes adatmigrációja és stabil működése, valamint az egységes országos protokollok gyakorlati alkalmazása a jelenlegi határidőig nem garantálható. A képviselők szerint további szakmai és adminisztratív felkészülési időre van szükség. Amennyiben az országgyűlés elfogadja a módosítást, az a kihirdetését követő napon hatályba lép. A megszokottnál jóval hangosabb a Bakony, harci gyakorlatok zajlanak a Hajmáskéri, Gyulafirátóti, Bakonykúti és Tótvázsonyi gyakorlótereken. Éles lövészetek, aknavetős gyakorlatok, drónos kiképzések és ejtőernyős műveletek zajlanak, több esetben az éjszakai órákban is. A hónap végén kezdődik a Brave Warrior 2026 nemzetközi hadgyakorlat, amely repülőgépek, helikopterek és drónok részvételével július közepéig tart. A legnagyobb katonai mozgás június 22-e és július 12-e között várható, amikor több gyakorlat párhuzamosan zajlik a térségben. A lakosságnak fokozott zajterhelésre, katonai konvojokra és időszakos útlezárásokra kell számítania, különösen Várpalota, Hajmáskér, Gyulafirátót és Bakonykút környékén. Pénteken napos idő várható, ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet a hajnali 12-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, északkeleten esetleg zivatar, a légmozgás néhol élénkülhet meg.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
5: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
4: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
5: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
4: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
5: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
4: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
1: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rechos Kft. A megbízható doménszolgáltató. www.rechos.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
1: A reklám után
0: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: És most indulj!

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Gyilkossággal fenyegette meg anyját egy 19 éves férfi. Orbán Viktor szerint Brüsszelt meg kell reformálni. Egyre kevesebb levendulát termesztenek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Őrizetbe vettek a rendőrök egy fiatalembert, aki Tiszaroffon gyilkossággal fenyegette meg édesanyját és annak párját, majd tüzet okozott lakásukban, közölte a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság az MT-vel. A 19 éves fiatalember több liter benzint locsolt szét anyja és annak élettársa hálószobájában, mert azok megtagadták, hogy pénzt adjanak neki. A szétlocsolt benzin belobbant, írták. A nyomozók őrizetbe vették a férfit és kezdeményezték letartóztatását. A gyanúsított részben elismerte tettét áll a közleményben. A rendőrfőkapitányság emberölés büntet kísérlete miatt rendelt el nyomozást. A választási vereség óta először tartott nemzetközi sajtótájékoztatót Brüsszelben Orbán Viktor volt kormányfő, a Fidesz elnöke a Patrióták Európáért vezetőinek találkozójára érkezett a belga fővárosba. Orbán Viktor úgy fogalmazott, a Fidesz nem változtat a külpolitikáján, Brüsszelt meg kell reformálni, és kiemelten fontosnak tartja, hogy Magyarországra továbbra se engedjenek be migránsokat. Közölte azt is, csak a labdarúgó világbajnokság elődöntőire és döntőjére utazik az Egyesült Államokba. Magyarországon a levendula termesztési területe az elmúlt években folyamatosan csökkent. 2025-ben 170 hektáron termesztették a növényt, főként szárított virágdrog vagy illóolaj előállításáért. A legnagyobb termőterületek Pest-Somogy, Tolna és Veszprém vármegyében vannak, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Gyógynövényszövetség és Terméktanács közös közleményben az MT-vel. Felidézték, hogy Magyarországon a levendula jellemzően június és július között virágzik, az optimális betakarítási idő viszonylag rövid, egy hét. A levágott virágokat szárítják, vagy illóolaj lepárlásra használják. Magyarországon a leggyakrabban ültetett faj a francia levendula, amely télálló, intenzív illatú, magas illóolaj tartalmú. A 9. legmelegebb és a 3. legszárazabb volt az idei tavasz 1901 óta, közölte a Hungarometa honlapján. Az évszakról készített videó szerint az idei tavasz országos átlagban 1 Celsius fokkal volt melegebb a szokásosnál. A középhőmérséklet elérte a 12,1 Celsius fokot, ezzel a 20. század kezdete óta a 9. legmelegebb tavasznak bizonyult. A tavasz hónapjai közül a március emelkedett ki leginkább, hiszen 2,5 Celsius fokkal haradta meg az átlagot, és ezzel a 8. legmelegebb március lett 1901 óta. A Hungaromet előzetes adatai alapján az évszak csapadék összege országos átlagban 79,2 mm volt, ami az 1991-2020-as évek átlagának csupán 57%-a. Pénteken napos idő várható, ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet a hajnali 12-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, északkeleten esetleg zivatar, a légmozgás néhol élénkülhet meg.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most indul!

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió.
2: Hosszú volt az este,

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Terv szerint halad az Európai Uniós források hazahozatalával összefüggő munka. Az EBRD alelnökével találkozott Kármán András. Bank automatákat robbantó férfit fogtak el Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Kiválóan és terv szerint halad a Magyarországnak járó Európai Uniós források hazahozatalával összefüggő munka, jelentette ki a munka koordinációjával megbízott közlekedési és beruházási miniszter csütörtökön Budapesten a kormány szóvívői tájékoztatón. Vitézi Dávid elmondta, Magyarország június 9-én benyújtotta a helyreállítási és ellenálló képességi terv teljesen felülvizsgált új verzióját az Európai Bizottságnak. Jelenleg ennek a véleményezése zajlik, sok technikai kérdésről van szó, jegyezte meg, közölve azt is, hogy a napokban záruló egyeztetés után a terv nyilvános lesz. Emlékeztetett arra, hogy ebben energetikai, közlekedési, a kis és közepes vállalkozásokat segítő beruházásokat terveznek. A pénzügyminisztériumban fogadta Matteo Patronét, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank banki tevékenységekért felelős alelnökét, Kármán András pénzügyminiszter. A tárgyaláson a beruházások újraindítása és a KKV-k finanszírozásának erősítése volt a középpontban. Egyeztetés folyt arról is, hogyan működhet közre a bank a Magyarországnak járó uniós források minél hatékonyabb és eredményesebb felhasználásában, valamint hogyan járulhat hozzá az EBRD a beruházások újraindításához az elmúlt 4 év jelentős visszaesése után, különös tekintettel a magyar tulajdonú kis- és középvállalkozások finanszírozására, az innovatív és zöld beruházások ösztönzésére, valamint a versenyképesség erősítésére. Budapesten fogták el a terror elhárítási központ munkatársai azt a 28 éves szlovák férfit, aki a gyanú szerint több bankjegy kiadó automatát is felrobbantott hazájában. A szlovák és cseh hatóságok jelzései alapján a budapesti rendőrfőkapitányság nyomozói a Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársaival közösen derítették fel az európai elfogató parancs alapján körözött férfi tartózkodási helyét. A gyanúsított a hazájában elkövetett májusi bűncselekmények után autóval menekült Budapestre, ahol egy fővárosi ingatlanban húzta meg magát. Az elfogást a terrorelhárítási központ egységei hajtották végre június 12-én, amikor a fegyveres rablásokért és más súlyos bűncselekményekért korábban már többször elítélt férfin egy ferencvárosi lakóház mély garázsában ütöttek rajta. A Generáli Gyereksziget június 19-e és 21-e között ingyenes családi programokkal nyitja meg a nyári szünetet a hajógyári szigeten. A 3 napos eseményen koncertek, bábelőadások, cirkuszi programok, kézműves foglalkozások és interaktív élmények várják a gyerekeket és a szülőket. Fellép többek között Halász Judit, a Kaláka, az Apacuka, a Kiskalász, a Belvárosi Betyárok és a Lóca együttes. Idén is lesz Kukutyin játékfalu, Karamella cirkuszvilág, állatsimogató és ugrálóvár, újdonság ként pedig a közösségi mesealkotás érkezik többek között. Pénteken napos idő várható, ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet a hajnali 12-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, északkeleten esetleg zivatar, a légmozgás néhol élénkülhet meg.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

Sziasztok, Lucz Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: forradalmi célú hirdetés következik.
1: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adónk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
2: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
3: Reklám következik.
0: Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
0: Jogi segítség mindenkinek.
4: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
4: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
4: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
7: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
8: Esztrik betonszakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
9: Ne csak fotózd, tedd ki örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók, iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
10: Reklámot hallottak.
11: Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
3: Terv szerint halad az Európai Uniós források hazahozatalával összefüggő munka. Az EBRD alelnökével találkozott Kármán András. Bankautomatákat robbantó férfit fogtak el Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Kiválóan és terv szerint halad a Magyarországnak járó Európai Uniós források hazahozatalával összefüggő munka, jelentette ki a munka koordinációjával megbízott közlekedés és beruházási miniszter csütörtökön Budapesten a kormány szóvívői tájékoztatón. Vitézi Dávid elmondta, Magyarország június 9-én benyújtotta a helyreállítási és ellenálló képességi terv teljesen felülvizsgált új verzióját az Európai Bizottságnak. Jelenleg ennek a véleményezése zajlik, sok technikai kérdésről van szó, jegyezte meg, közölve azt is, hogy a napokban záruló egyeztetés után a terv nyilvános lesz. Emlékeztetett arra, hogy ebben energetikai, közlekedési, a kis és közepes vállalkozásokat segítő beruházásokat terveznek. A pénzügyminisztériumban fogadta Matteo Patronét, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank banki tevékenységekért felelős alelnökét, Kármán András pénzügyminiszter. A tárgyaláson a beruházások újraindítása és a KKV-k finanszírozásának erősítése volt a középpontban. Egyeztetés folyt arról is, hogyan működhet közre a bank a Magyarországnak járó uniós források minél hatékonyabb és eredményesebb felhasználásában, valamint hogyan járulhat hozzá az EBRD a beruházások újraindításához az elmúlt 4 év jelentős visszaesése után, különös tekintettel a magyar tulajdonú kis- és középvállalkozások finanszírozására, az innovatív és zöld beruházások ösztönzésére, valamint a versenyképesség erősítésére. Budapesten fogták el a terror elhárítási központ munkatársai azt a 28 éves szlovák férfit, aki a gyanú szerint több bankjegy kiadó automatát is felrobbantott hazájában. A szlovák és cseh hatóságok jelzései alapján a budapesti rendőrfőkapitányság nyomozói a Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársaival közösen derítették fel az európai elfogató parancs alapján körözött férfi tartózkodási helyét. A gyanúsított a hazájában elkövetett májusi bűncselekmények után autóval menekült Budapestre, ahol egy főváros ingatlanban húzta meg magát. Az elfogást a terrorelhárítási központ egységei hajtották végre június 12-én, amikor a fegyveres rablásokért és más súlyos bűncselekményekért korábban már többször elítélt férfin egy ferencvárosi lakóház mély garázsában ütöttek rajta. A Generáli Gyereksziget június 19-e és 21-e között ingyenes családi programokkal nyitja meg a nyári szünetet a hajógyári szigeten. A háromnapos eseményen koncertek, bábelőadások, cirkuszi programok, kézműves foglalkozások és interaktív élmények várják a gyerekeket és a szülőket. Fellép többek között Halász Judit, a Kaláka, az Apacuka, a Kiskalász, a Belvárosi Betyárok és a Lóca együttes. Idén is lesz Kukutyin játékfalu, Karamella cirkuszvilág, állatsimogató és ugrálóvár, újdonság pedig a közösségi mesealkotás érkezik többek között. Pénteken napos idő várható, ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet a hajnali 12-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, északkeleten esetleg zivatar, a légmozgás néhol élénkülhet meg.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
6: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
5: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
6: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
5: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
6: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
5: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
7: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
2: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
8: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
9: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
2: A reklám után
1: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
2: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
4: A műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
2: A következő két órában a Lépés Top 20-at hallod. 120 percen át a legkedveltebb magyar felvételekkel.
1: Csak magyar kedvencekkel.
6: A mikrofonnál pedig Robival kellemesen szép estét kívánok minden Lépés Rádió hallgatónak. Hoztam azt a 20 dalt, mert tiszavazottatok és a rádiós játszás listák alapján állt össze ezen a héten is, az elmúlt egy hét alapján. Valamint természetesen lesz a mai műsorban is, mint megszokhattok, újdonság ajánló rovatok és régi toplistás lágerek. Ez a mai kínálat a Lépés Magyar Top 20-ban. Én nagyon jó szórakozást kívánok az elkövetkezendő szűk 120 perchez, és én amúgy vagyok, hogy csapjunk is bele a lecsóba. Már is érkezzen a 18., 19. és 20. helyzet. 18. helyről Magna Cum Laude volt és maradt a Mindig Lesz című dalukkal. Ezen a héten ők lettek ismét a 18., akkor múlt héten is 18-ak voltak. A 20-ról a 19-re javított Cisco Fészek című felvételével, míg a múlt héten 19. helyen debütáló Kuplung a Nyomod a Gáz című dalukkal a 20. helyen zárt. Ezen felvételek jönnek, illetve hamarosan hozom mai műsorunk első újdonságát, és azokról infót. Jó szórakozást!

0: Yo, El Moto's back. We still in here. Hey yo, Murnta, I can't believe we gon' do this again. You ready? Blaze it up for all my motos out there.
1: I'm calling you with all my goals, my very.
2: A 19.
3: Számítógép egy kicsit megbolondult, és egy Outlandi számot elindított.

0: Lépést opuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: És már is egy annyira friss újdonságot hoztam nektek a Gord Records gondozásában, amit én is ma konkrétan veletek együtt fogok most meghallgatni, mert még nem hallottam magát a dal teljes változatát, magából a dalból hallottam már részletet. Ő pedig a Honey Beast és Dani Elfi közös újdonsága. Na hát nézzük is, hogy mit lehet tudni. A dal címe Bárcsak lennék. Ismerős az érzés, amikor olyan nagy súly kerül le rólad, hogyha nem fogna a gravitáció, akár repülni is tudnál. Kicsi olyan, mint a hallgatni a Honey Beast és Dani Elfi közös dalát, ezt a három percnyi nyári eufóriát, a Bárcsak lennék ma jelent meg videóklip formájában 18 órakor, tehát műsorunkkal egy időben. A refrénben megjelenő négy gondolat Rómában, Párizsban, Londonban és Prágában forgott, mármint ebben a négy városban. Mármint a klip. Na, hát akkor ezt a dalt ajánlom figyelmetekbe a Gord Records gondozásában, Honey Beast és Dani Elfi, a dal címe pedig, tehát nem más, mint Bárcsak lennék.

0: lennék.
1: Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad! A 18.

0: Lépéstopuszát Lépéstopuszát hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: Bizony, és a csak magyar kedvencek között már is egy újdonságot ajánlok figyelmetekbe. Körülbelül egy pár héttel ezelőtt jelent meg Bielex és a Sleep, illetve Nagybogi közöse ez a bizonyos felvétel, melynek a dal címe mondhatni eléggé érdekes címet kapott. Már is mondom, hogy mi a dal címe. Bielex mindig nagyot mond, ráadásul ezúttal a Nagybogival együtt. A Nem hiszek, ez a dal címe, egyszerre fájdalmasan és jól esően őszinte dal. A kiüresedett kapcsolatok, a túlgondolt éjszakák, a kiábrándulás és az elrontott érzések dala, és a sorokban valószínűleg elég sokan magukra ismernek majd. Megjelent ez a felvétel a Gold Records gondozásában, most pedig meghallgatjuk itt a Lépés Magyar Topuszban. Egyébként Nagybogi egészen foglalkoztatott, hisz a tavasszal megjelenő Desse közös Jól leszek újra című dal, amely egyébként albumának egyik címadó dala is, hatalmasat ment listánkon, volt egyszer első is, tehát egyszer vezette a Lépés Magyar Topuszat, nagyon sokáig, sőt még a múlt héten is a legjobb négyben a negyedik helyen szerepel. Ezen a héten is a listán szerepel ez a dal, de ezen felül pedig nemrég szintén kollabban, egy csajos kollabban is részt vett, mely listánk múlt héten 10. helyen záró Metzger Viktória, Miss Mood és Nagybogi közös az Édenben is szerepel. Ez az igen kellemes hangú énekesnő, úgyhogy jöjjön most a Bielex-szel közös felvétele, melyet kiüti Des és Nagybogi Jól leszek újra című dalát. Na, hamarosan majd kiderül, ha figyelitek a listát és a jövő heti top 20-at, valamint este 8-tól a friss listát, amikor kírom, akkor megtudhatjátok, hogy ezt elérte, de addig is hallgassuk meg közösen Lépés Magyar top 20-ban, a Lépés Rádióban Bielex és a Slep és Nagybogi közösen jön itt a Lépés Rádióban. Aztán pedig a 15., 16. és 17. helyezett ezen a héten listánkon a 15. helyen zárt a Nox a Vihar című felvételével, a 9. helyről 6 helyet rontva lettek a 15-ek Péter Szabó Szilviék. 16. helyre csúszott Diaz és Menta közöse a Méreg, majd pedig a 17. helyről hallgathatjuk meg a No Sugar Forog a Kerék című dalt, ez egyébként múlt héten 16. volt. Diazék pedig, ha jól emlékszem, meg mindjárt meg is erősítem, múlt héten listánkon a 10. volt, Diazék pedig, ha jól emlékszem, meg mindjárt meg is erősítem,

0: Lépést opuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: Olyan dolog fog történni most a Lépés Magyar Top 20 történetében, ami ritkán fordul elő, ugyanis figyelmetekbe ajánlom azt a dalt, amely hát Diazis ment a méreg című felvétele után a következő, és szintén egyre nagyobb sikereket ér el. Toxikus kapcsolatról énekel Diazis ment a itt az új közös, az idegen. 2026-ban újraindult a Diaz ment a projekt, a méreg után most a, itt a következő közös, az idegen. Az új dal szervesen kapcsolódik az előzőhöz, ami bekerült a YouTube-on a felkapott videó közé, és 1 millió feletti megtekintésnél jár. Az idegen tovább viszi azt az érzelmi ívet, ami a belső vívódásokról, az önazonosságról és a felismerés fájdalmas pillanatairól szól. Mikor rájössz arra, hogy megváltoztál, és az új éned egy olyas valaki, akit nem szeretsz, aki gyakorlatilag egy idegen. Na ez egy nagyon durva érzés. Arról az állapotról mesél, amikor valaki mellett észrevétlenül kezdünk el megváltozni. A folyamat sokáig láthatatlan marad, a személyiség lassan kopik, a határok elmosódnak, míg végül megszületik a felismerés. Már nem azok vagyunk, akik régen. A dal ezt a pillanatot ragadja meg, amikor tudatosul, hogy az új énünk idegenné vált, és elindul bennünk a vágy, hogy visszataláljunk önmagunkhoz. Hangulatában az idegen akár a méreg folytatásaként is értelmezhető, hasonlóan érzelmes és mély, bár ez a vonal mindig is közel állt hozzájuk, mindketten hangsúlyozzák. A jövőben könnyedebb, lazább hangvételű dalokkal is jelentkeznek majd, mely pont ma jelent meg egy vadonatúj dal, melyet a jövő heti Lépés Magyar Top 20-on fog bemutatni, azért tartottam fontosnak, hogy meghallgassuk az idegen című dalt a méreg című felvétel után. Jöjjön egyébként az idegenhez is készült videóklip, de jöjjön most ez a felvétel, itt a Lépés Magyar Top 20-ban, a Super Management gondozásában, aztán pedig a 12., 13. és 14. helyezett, ezen a héten 12. lett Chirnom Distance és Szőcs Reni közöse a dal a szembecsukva, a 13-ról javított egy helyet. 13. helyre csúszott vissza Curtis és Hen közöse a 7-ről a Város lassan ébred című felvételükkel, ezen a héten a 13-én zártak, míg a 14. helyről érkezik a múlt héten debütált Tarány Tamás Szilánkok című felvételével. Ez a dal egyébként múlt héten egészen pontosan a 17. helyen debütált, és 3 helyet javítva lett a 14. Na de előbb itt az idegen.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi. 12.

0: csak magyar kedvencekkel.
1: Bizony, és elérkeztünk az első helyzetjéhez, Majka, Curtis és Nika a Csúcson túl című dala után, most pedig akkor jöjjön a 11. Ezen a héten nem lett más, mint a Fall of the Flow és a Beszívom. Ez a felvétel lett ezen a héten a 11. Egyébként ez a dal múlt héten a 8. volt, és 3 helyet rontva lett az első helyzetje. Ezen dal után jönnek a friss hírek, információk, a következő órában pedig hozom a legjobb 10 magyar dalt, újdonságajánló robot és régi toplistás lágerek keretében. Tartsatok velem továbbra is, és ne kapcsoljatok máshova, hanem hallgassátok a Lépés Rádiót és a Lépés Magyar Top 20-at. Jó szórakozást!

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Terv szerint halad az Európai Uniós források hazahozatalával összefüggő munka. Az EBRD alelnökével találkozott Kármán András. Bankautomatákat robbantó férfit fogtak el Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Kiválóan és terv szerint halad a Magyarországnak járó Európai Uniós források hazahozatalával összefüggő munka, jelentette ki a munka koordinációjával megbízott közlekedési és beruházási miniszter csütörtökön Budapesten a kormány szóvívői tájékoztatón. Vitézi Dávid elmondta, Magyarország június 9-én benyújtotta a helyreállítási és ellenálló képességi terv teljesen felülvizsgált új verzióját az Európai Bizottságnak. Jelenleg ennek a véleményezése zajlik, sok technikai kérdésről van szó, jegyezte meg, közölve azt is, hogy a napokban záruló egyeztetés után a terv nyilvános lesz. Emlékeztetett arra, hogy ebben energetikai, közlekedési, a kis és közepes vállalkozásokat segítő beruházásokat terveznek. A pénzügyminisztériumban fogadta Matteo Patronét, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank banki tevékenységekért felelős alelnökét, Kármán András pénzügyminiszter. A tárgyaláson a beruházások újraindítása és a KKV-k finanszírozásának erősítése volt a középpontban. Egyeztetés folyt arról is, hogyan működhet közre a bank a Magyarországnak járó uniós források minél hatékonyabb és eredményesebb felhasználásában, valamint hogyan járulhat hozzá az EBRD a beruházások újraindításához. Az elmúlt 4 év jelentős visszaesése után, különös tekintettel a magyar tulajdonú kis- és középvállalkozások finanszírozására, az innovatív és zöld beruházások ösztönzésére, valamint a versenyképesség erősítésére. Budapesten fogták el a terrorelhárítási központ munkatársai azt a 28 éves szlovák férfit, aki a gyanú szerint több bankjegykiadó automatát is felrobbantott hazájában. A szlovák és cseh hatóságok jelzései alapján a budapesti rendőrfőkapitányság nyomozói a Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársaival közösen derítették fel az európai elfogató parancs alapján körözött férfi tartózkodási helyét. A gyanúsított a hazájában elkövetett májusi bűncselekmények után autóval menekült Budapestre, ahol egy fővárosi ingatlanban húzta meg magát. Az elfogást a terrorelhárítási központ egységei hajtották végre június 12-én, amikor a fegyveres rablásokért és más súlyos bűncselekményekért korábban már többször elítélt férfin egy ferencvárosi lakóház mély garázsában ütöttek rajta. A Generáli Gyereksziget június 19-e és 21-e között ingyenes családi programokkal nyitja meg a nyári szünetet a hajógyári szigeten. A háromnapos eseményen koncertek, bábelőadások, cirkuszi programok, kézműves foglalkozások és interaktív élmények várják a gyerekeket és a szülőket. Fellép többek között Halász Judit, a Kaláka, az Apacuka, a Kiskalász, a Belvárosi Betyárok és a Lóca együttes. Idén is lesz Kukutyin játékfalu, Karamella cirkuszvilág, állatsimogató és ugrálóvár, újdonság pedig a közösségi mesealkotás érkezik többek között. Pénteken napos idő várható, ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet a hajnali 12-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, északkeleten esetleg zivatar, a légmozgás néhol élénkülhet meg.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
8: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Jelenleg Lépés Topuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
10: Ahol már is a legjobb tízzel folytatjuk a kötelezők után, jön listánkon a 8., 9. és 10. helyezett. A 8. lett ezen a héten listánkon Rácz Gergő és Orsovai Reni duettje, a Mind a tiéd lehet. A 15. helyről hetek óta végre elmozdultak, és előre a 8. helyre 7 helyet javítva, tehát 15-ről 8. helyre jöttek előre Rácz Gergő, Orsovai Reni és a Mind a tiéd lehet. 9. helyről jön Kökény Attila és Rokoncai Viktor és Marics Peti, közös a Tutte e Bello, ők is javítottak 3 helyet a 12-ről a 9-re, még a 10. helyen voltak és maradtak is Metzger Viktória, Nagy Bogi és Miss Mood, és az Éden, ezzel kezdjük az második óráját a Lépés Magyar Top 20-nak. Jó szórakozást!

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Gyerekek, most már ebből komolyan elegem van. Megint csak annyit mondjak, hogy Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: A 8.

Egy lépéssel közelebb hozzád, Lépés Rádió, így van ez a Lépés Magyar Top 20, melyben ismét egy újdonságot hoztam nektek, DJ Szatmári, Szakos Andi és a Dam Dam Dam, ez a dal címe, amit hoztak nekünk. Megérkezett DJ Szatmári és Szakos Andi Dam Dam Dam című újdonsága, egy dal, amely mosolyt csal az arcokra, és néhány percre elfeledteti a rossz kedvet, már ha van. Nem pedig nyilván mindenkinek van jó és rossz kedve, csak hogyha rossz kedved van. DJ Szatmári és Szakos Andi párosa már számos sikeres feldolgozással örvendeztette meg a közönséget a 2026-os nyárra, azonban egy teljesen új, saját felvétellel készültek. A Dam Dam Dam egyszerű, néhány percre kiszakítani a hallgatót a hétköznapok gondjaiból. Ó, ez egy nagyon jó ötlet és egy jó kis projekt. Ha rossz napod van, csalódtál a szerelemben, vagy egyszerűen csak szükséged van egy kis pozitív energiára, elég együtt dúdolni a dal fülbemászó refrényét, és már is könnyebbnek tűnhet minden. A track érzelmes hangulatát látványos és humoros videóklip egészíti ki, mely már több mint 100 000 megtekintésnél jár a YouTube-on. A történetben Szakos Andi egy csalódott szerelmest alakít, aki váratlan helyzetbe kerül volt párjával. A klip játékosan ötvözi a romantikát, a humort és a bosszú gondolatát, így szórakoztató ellenpontot teremt a felvétel érzelmes világával. Hát akkor hallgassuk meg ezt a humoros, de egyben érzelmes újdonságot. A dal címe már önmagában szerintem beszédes és jó kedvre hívó, Dam Dam Dam. Aztán pedig jön az 5., 6. és 7. helyezett ezen a héten listánkon, az 5. lett, és ezzel kicsúszott a legjobb 4-ből, Dash Young Fly közöse, a kis kece, mely a 11. helyről, a javítva, 6 helyet javítva, az 5. lett. 6. helyre csúszott vissza, és a legjobb 4-ből, a 4-ről kicsúszva, Nagy Bogi és Dash és a Jól leszek újra, míg 7. lett a Naked formáció, Tombol a nyár című dala, mely a 6-ról a 7. helyre lépett vissza. Ezen dalok jönnek szépen sorjában, de előtte DJ Szatmári, Szakos Andi és a Dam Dam Dam.

0: A te kedvenc felvételeid itt a Lépés Rádióban.
1: A múlt és a jelen kedvenc felvételeid.

0: percekkel.
1: Egy ilyen lépéssel közelebb hozzád, Lépés Rádió, és megyünk is tovább. Méghozzá elérkeztünk a legjobb négyeshez. Hogy elrepült az idő? Már is kiderül, hogy melyik az a négy dal, mert bekerült a legjobb négy közé, ebből három ugye az első három, tehát arany, ezüst és bronzérmes lesz listánkon. Viszont egy kicsúszik. Na, ilyenkor már nem szoktam elárulni, melyik dal hanyadik lesz, csak az, hogy kik vannak ott. Hát múlt héten nem volt ott, mert ötödik volt a TNT, és az ugye itt alszol, most a legjobb négybe visszakerült. Horváth Tamás Százszor szépje múlt héten listánkon második helyen szerepelt, múlt héten is a legjobb négyben volt, meg tudjuk hamarosan, hogy megtartotta a második helyét, vagy esetleg visszább csúszott. Aztán múlt héten listánkon a harmadik helyen zárt László Evelin és a májusi eső, ezen a héten is a legjobb négy valamelyik helyen szerepel, ahogy múlt héten listánkon Dr. Béres és Verép Tomi és az ugye nem bántad meg Zambó Jimmy másképp, tehát Jimmy másképp című felvételük, ez a dal múlt héten első volt, hamarosan kiderül, hogy ezen a héten is az első helyen fog szerepelni. Tehát Horváth Tomi, TNT, László Evelin és Dr. Béres és Verép Tomi duettjéből kiderül hamarosan, hogy melyikük lesz az első, a második, a harmadik, illetve kicsúszik le a dobogóról. Ha velünk tartok, valamint hozok még egy régi toplistás lágert a múltból. Jó szórakozást ez a blokkhoz is!
0: A negyedik.

0: Lépést opuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: És elérkeztünk az első helyhez, harmadikból második, ötödikből harmadik, másodikból pedig negyedik lett, így alakult a lista, tehát a harmadik volt múlt héten László Evelin, és ez a bizonyos májusi eső, ez lett a második. Ötödik volt TNT, és az ugye itt alszol, ők lettek a harmadikak, még a múlt héten második Horváth Tamás Százszor szép volt, ezen a héten a negyedik helyen zárt, és így, mint kiderült, az első ezen a héten is Dr. Béres és Verép Tomi, és az ugye nem bántad meg, Jimmy másképp című daluk. Ezzel a felvétellel köszönöm meg az elmúlt szűk 120 perc megtisztelő figyelmét, és további kellemes rádióhallgatást és jó szórakozást kívánok a Lépés Rádióval. Velem várhatóan a holnapi Lépés délelőttben találkoztok, holnap jövünk Karinával és Sanyival 10 órától, akkor is hallgassátok a Lépés Rádiót, és addig se kapcsoljatok máshová. Sziasztok!
0: És most érkezik a slágerlista legjobb helyezettje. Az első.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Olyan ő, hogy megáll.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: Lépés Rádió.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb füllentés

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Terv szerint halad az Európai Uniós források hazahozatalával összefüggő munka. Az EBRD alelnökével találkozott Kármán András. Bankautomatákat robbantó férfit fogtak el Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Kiválóan és terv szerint halad a Magyarországnak járó Európai Uniós források hazahozatalával összefüggő munka, jelentette ki a munka koordinációjával megbízott közlekedési és beruházási miniszter csütörtökön Budapesten a kormány szóvívői tájékoztatón. Vitézi Dávid elmondta, Magyarország június 9-én benyújtotta a helyreállítási és ellenálló képességi terv teljesen felülvizsgált új verzióját az Európai Bizottságnak. Jelenleg ennek a véleményezése zajlik, sok technikai kérdésről van szó, jegyezte meg, közölve azt is, hogy a napokban záruló egyeztetés után a terv nyilvános lesz. Emlékeztetett arra, hogy ebben energetikai, közlekedési, a kis és közepes vállalkozásokat segítő beruházásokat terveznek. A pénzügyminisztériumban fogadta Matteo Patronét, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank banki tevékenységekért felelős alelnökét, Kármán András pénzügyminiszter. A tárgyaláson a beruházások újraindítása és a KKV-k finanszírozásának erősítése volt a középpontban. Egyeztetés folyt arról is, hogyan működhet közre a bank a Magyarországnak járó uniós források minél hatékonyabb és eredményesebb felhasználásában, valamint hogyan járulhat hozzá az EBRD a beruházások újraindításához az elmúlt 4 év jelentős visszaesése után, különös tekintettel a magyar tulajdonú kis- és középvállalkozások finanszírozására, az innovatív és zöld beruházások ösztönzésére, valamint a versenyképesség erősítésére. Budapesten fogták el a terrorelhárítási központ munkatársai azt a 28 éves szlovák férfit, aki a gyanú szerint több bankjegy kiadó automatát is felrobbantott hazájában. A szlovák és cseh hatóságok jelzései alapján a budapesti rendőrfőkapitányság nyomozói a Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársaival közösen derítették fel az európai elfogató parancs alapján körözött férfi tartózkodási helyét. A gyanúsított a hazájában elkövetett májusi bűncselekmények után autóval menekült Budapestre, ahol egy fővárosi ingatlanban húzta meg magát. Az elfogást a terrorelhárítási központ egységei hajtották végre június 12-én, amikor a fegyveres rablásokért és más súlyos bűncselekményekért korábban már többször elítélt férfin egy ferencvárosi lakóház mély garázsában ütöttek rajta. A Generáli Gyereksziget június 19-e és 21-e között ingyenes családi programokkal nyitja meg a nyári szünetet a hajógyári szigeten. A 3 napos eseményen koncertek, bábelőadások, cirkuszi programok, kézműves foglalkozások és interaktív élmények várják a gyerekeket és a szülőket. Fellép többek között Halász Judit, a Kaláka, az Apacuka, a Kiskalász, a Belvárosi Betyárok és a Lóca együttes. Idén is lesz kukutyinjátékfalu, karamella cirkuszvilág, állatsimogató és ugrálóvár, újdonság. Ként pedig a közösségi mesealkotás érkezik többek között. Pénteken napos idő várható, ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet a hajnali 12-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, északkeleten esetleg zivatar, a légmozgás néhol élénkülhet meg.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
1: Hallgass te is a Lépés Rádiót.
2: This one's going out to everybody in the place.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.

0: Sztárportré. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Mennyire kell szerinted férfiként nekünk irányítónak lenni, mondjuk házasságban például?
2: Én azt tapasztaltam az eddigi életem során, hogy...
3: Csordás Tibor, énekes, zeneszerző.
2: Akármilyen habitusú is egy nő, azért így legbelül a lelke legmélyén, amikor egy párkapcsolatban van, akkor azért szereti azt hinni, hogy ő támaszkodhat valakire. Akármennyire erős is mondjuk, vagy mondjuk karrierista, és mondjuk és esetleg jól is csinálja, vagy a munkahelyén, de amikor ő már otthon van, akkor szerintem ő és most nyilván lesznek kommentelők, hogy bejeg, de hogy van ellenpélda, nyilván van, csak hogy általánosan gondolom, hogy nekem ez a tapasztalatom.
1: Hát, hogy igényli a vezetés, mint a táncban.
2: Ja.
3: Szabó Sipos Barnabás, színművész.
4: Hogyha van egy család, vagy van egy kapcsolódás, akkor még kell nekem mindenben irányítani, ki mondta ezt. Hát hiszen bízhatok abban, hogy úgy vagy úgy tudunk összerakni a dolgainkat, hogy van, aki ebben jó, van, aki abban jó, akkor számítsuk egymásra, hogy ha én például részletekben elvesző vagyok, ez idézőjelve van, akkor azt is mondhatnám, hogy ja, alapos vagy. Ha a másik vehemensebb, azt mondja, jaj, gyerünk, menjünk ebbe a szállodába, tök jó. Várj, mondom, de figyelj, ha azon a környéken van, akkor oda nem tudok elmenni busszal. Jaj, de jó, hogy mondod. Akkor ki irányít? Frászt, összeraktuk mindazt, amiben én ebben vagyok jó, a másik abban jó, akkor nincs arról szó, hogy jaj, te tutyi-mutyi vagy, én meg viszem a prímet. Nem, mert adott esetben lehet, hogy oda viszed a prímet, hogy bajba kerülünk.
3: D. Nagy Lajos, énekes.
5: Ha megnézzük a természetben, mondjuk a legegyszerűbb emlős állattól, aztán a oroszlánokon, különböző macskaféléken keresztül, az ember, tehát a majom és az ember, tehát hogy megyünk felfelé, ez teljesen természetes, hogy mindenütt a hím egyed, ő az, aki oltalmazza a családot, vezeti a családot, kivétel az elefántok, ahol matriarchátus van, és a legidősebb elefánt az vezeti a csordát, ő találja meg a vizet mindig, hogy legyen, és bocsánat, van még egy. A sakáloknál, ott szintén, a sakáloknál és a hiénáknál ugyanez van, ott is a legidősebb nő.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
6: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha széllel szemben szaladok.

0: Emberportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Ha megnézzük a természetben,
2: D. Nagy Lajos énekes.
1: Mindenütt a hím egyed. Ő az, aki oltalmazza a családot, vezeti a családot, kivétel az elefántok. És bocsánat, van még egy. A sakáloknál és a hiénáknál ugyanez van. Ott is a legidősebb nő. Egyébként a farkasoknál, aztán moskafél, mondjuk oroszlán, a családfő mindig a férfi. És ő dönt minden dolgokat. Az, hogy most valaki a csordának a tagja lehet, azt a legidősebb hím oroszlán dönti el. És azt is, ha valakit ki kell a családból, ki kell zárni. Igen, ki kell zárni, azt is ő dönti el.
2: Na és nálad?
1: Na most az embereknél ugyanez van. Tehát ez valószínűleg, hogy amikor az ember elérkezett ahhoz a fejlődéshez, hogy már családban élt, és különböző kis és nagy családokban, onnantól kezdve is, ugyanúgy, ahogy a majmoknál is, a férfi. Tehát van egy férfi, aki uralja a családot, ő vigyáz a családra, ő az egyik legerősebb talán, vagy a legerősebb hímegyed, és a legerősebbnek kell lenni, mert időnként megverekszenek. Azért, hogy kivezesse a családot. És amennyiben jön egy erősebb, fiatalabb egyed, akkor előfordul, hogy letaszítja a trónról az idősebbet. És ugyanez van az embereknél is. Tehát alapvetően így alakult ki az emberiség. Tehát ez a természetes.
2: Hrutka Róbert, zenész, zeneszerző, producer.
3: Mondják a görögök, hogy hiába én vagyok a fej, a feleségem vagy, aki megmozdítja és tudja, hogy merre nézzen. És én hallgatok rá. Azt gondolom, hogy mindent megkaptam tőle. Én a feleségemnek a gimnáziumban kértem el a kezét, ezért nagyon ő az, aki annyira ismer engem, mint soha senki.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: kiderítem, hogy látom, hogy nincs elég kérdésem.
1: És akkor tulajdonképpen férfi társainknak például mit mondasz olyan szempontból, hogy a nő mondjuk mond valamit, hogy azt szeretné, hogy jó azt megadni?
0: Hát figyelj, ha valamit nagyon akar, és te nem akarod, abban nagyon tudsz jól kijönni szerintem.
1: Valamit mégiscsak kell csinálni.
0: Hát akkor vagy az van, hogy vagy megkapja, vagy ebből lesz egy olyan vita vagy veszekedés, ami egy koporsó szeg a többi mellé. És amikor már így már az utolsót is beverik, akkor
1: hány jó. Hány szög kell egy koporsóhoz szerinted körülbelül?
0: Hát az ember válogatja, van. Tudod.
2: Szabó Sipos Barnabás, színművész.
3: Ha nem szeretném, az egy olyan belső valami, ami fölött nincs már, tehát nem tudsz rendelkezni a nem szeretném fölött, érted?
1: És hogyha valami miatt nagyon-nagyon érzed, hogy biztos vagy benne, azt érzed, hogy az egész rendszernek az nagyon-nagyon jó lenne.
3: El tudom mondani, képviselni tudom ezt.
1: Képviselen?
3: De nem tolom át. Tehát olyan nincs, hogy én akkor is így, meg akkor is ezt, és mert én hidd el, hogy a te érdekedben, meg a mi érdekünkben ez jó, és akkor nem
1: addig, nagyon biztos vagy addig benne,
3: addig beszélünk, ameddig lesz egy közös halmaz, lesz valami, amiben mindketten meg tudunk nyugodni, és azt mondjuk, hogy igen, ilyen és ilyen körülményekkel, ezek és ezekkel, ezeket hozzátéve, tudom én is idomítani, ő is.
1: De mit tapasztalsz, hogy ha tényleg meg is kapná azt a nő, amiről beszél, hogy ő azt szeretné, az jó lenne? Ha pont azt kapná meg, amit mondott, mindig jó.
4: Igen,
1: az.
4: De nem lenne elégedett.
2: D. Nagy Lajos, énekes.
4: Ugyanis azt mondaná, hogy ez most mind az ölembe húlt. Miért nem kívántam többet?
1: És akkor kívánna többet, és ha az is az ölébe húl?
4: Hát ez már Évával is így volt a Paradicsomban. Tehát valószínű, hogy nem lenne boldog.
3: Minden embernek van egy olyan része, amihez nincs közöd, és amihez nem is lehet, és ami az őbe lényének a magja. Most abból, hányszor szenvedünk abban a világban ilyen, és ezt szerintem mindenki igazolni tudja, hogy érvelünk valamire, mert azt mondjuk, hogy igen, szerintem neked ez jó lesz, vagy menjünk a horvát tengerpartra, mert, vagy csináljuk ezt a céget, mert ez jó, és akkor a másik nem érti, pedig érvek rendszerét fősről, és nem érti, mert a döntés nem az logikus érvelés hatására születik meg az emberben, hanem abból a magból, abból a mélységből, amiben nyilván a ösztönök ezerféle minden benne van, abból születik egy döntés.
5: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: D. Nagy Lajos, énekes.
2: Bakonyba, egy bányász faluban élt egy házas pár. Bányász volt a férfi, de kis termetű, vékony, filigrán kis emberke volt, és volt egy feleség, aki idősebb is volt tőle, két fejjel magasabb volt, és legalább 20 kilóval több volt. És olyan volt, hogy a férfi, mikor megjött a munkából, megnézte, hogy rendben van-e az, hogy mindent megcsinált, gyakorolta a család fői jogokat, majd elment a kocsmába, ahol ájútra itta magát. Asszony tudta, hogy mikor van záróra, fogta a talicskát, elment a kocsmába, betette a férjét a talicskába és hatatolta. Férj felébredt, adott két pofont az asszonynak, majd elment aludni. Rend volt a családban. És egyszer történt egy fordulat, amikor ment a kocsmába a férjéért, és a ivó cimborák, ezek kinevették a nőt, és mondták, hogy meddig fogod mi ezt csinálni, stb. És ekkor megvilágosodott, valami kattan nála, megfogta a férjét, kivitte az utcára, és mondta, hogy na most megfogod ezt a talicskát, és szépen hozatalod, de ha nem kapsz két, akkor a pofont, hogy elszáll a fejed. És a férfi megszeppent, és fél részegen hazatolta a talicskát. A nő visszament a kocsmába, leült a férfiak közé, és ott italozott velük még jó darabig. Majd innentől kezdve a nő minden nap eljárt a kocsmába, és a férfi pedig otthon maradt, és nem járhatott kocsmába. Átvette az irányító szerepet.
3: És mi lett velük aztán, két, hogy azóta is így van, és most is
2: igen, éppen igen, és haza és, az asszony. Igen, és aztán tulajdonképpen perre ment a dolog, mert a férfi bántalmazásért feljelentette a feleségét. Ugyanis a nő időnként otthon meg is verte a férjét.
3: Hát akkor vissza a kiinduló pontra oda, hogy egyébként te mit tartasz helyén valónak saját magad szempontjából? Hogy mennyire kell irányítani a férfinak?
2: Túlnyomó részt, tehát mindig vannak kivételek. A férfi az racionálisabban tud gondolkodni. Tehát a problémákat logikusan, észérvekkel, hidegen végig tudja gondolni. A nők azok szentimentálisabbak, tehát hajlamosak az érzések, az érzelmek által dönteni, és ez nem biztos, hogy mindig jó. A lényeg az, hogy a férfi racionálisabban tudja vezetni a családot, és valószínűleg, hogy sikeresebben tudja működtetni a családot.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Hrutka Róbert, zenész, zeneszerző, producer.
2: Arra rájöttem, hogy az én feladatom, mert tényleg rendkívüli nő a feleségem, hogy ami nagyon fontos, hogy úgy kell odafigyelni a másikra, és azt gondolom, szerintem nem csak, mint férfiként mondhatom, szerintem számtalan nő esetében igaz, hogy meg kell hallgatni őket, és akármilyen nehéz napunk volt, a legfontosabb, hogy beszéljünk, és hallgatni, és szó nélkül nem közbeszólni, és odafigyelve. Mert amikor az ember észreveszik, azt a nőknek egy nagyon jó szenzora van, amikor még pillanatra csak máshol jár a gondolata az embernek, mert ugye nehéz volt kikapcsolni ezt a napot, engem is rengeteg dologért, amivel nem is akarok otthon beszélni, mert nem akarom hazavinni úgy az életemnek azt a részét, ami történik, vagy azt a feszültséget, mert lezárom ott és belépek a családba, akkor azt mondom, hogy ez most megpróbálom kitenni, mert akkor öncélúvá válok, és érzem, hogy megint rólam szóljon az, hogy Isten ments, nem. És el kell engedni, és csak odafigyelni, és az a legfontosabb, amit adhatunk. És ha érzik ezt, hogy úgy vagyunk mellettük, azt gondolom, ez bátran mondhatom, akkor megadjuk azt a támaszt, hogy akkor tényleg, és ez fontos, hogy befoltozzuk a lelküket, ezt csak mi tudjuk. A kritika is olyan, azt gondolom, hogy éljünk a másikkal, mert egy hosszú kapcsolat titka az, hogy merjük elmondani a másiknak, és én is sokat kaptam így éve kapcsolatban, és soha nem látott engem annak, aki felmegyek a színpadra, tiszteli, szeret azért, amit csinálok, de ő a legfőbb kritikusom, azt gondolom. És talán még a gyerekeimnél is elmondhatom ezt, hogy őrájuk is így hallgatok, és kikérem a véleményüket ebbe. Én is próbálok kritikus lenni bizonyos dolgokban.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Hrutka Róbert, zenész, zeneszerző, producer.
2: Férfiként mondhatom szerintem számtalan nő esetében igaz, hogy meg kell hallgatni őket is. Akármilyen nehéz napunk volt, a legfontosabb, hogy beszéljünk, és hallgatni, és szó nélkül nem közbeszólni, és odafigyelni. A kritika is olyan, azt gondolom, hogy éljünk a másikkal, mert egy hosszú kapcsolat titka az, hogy merjük elmondani a másiknak. Én is próbálok kritikus lenni bizonyos dolgokban. Ha kell.
3: Velük? Vagy mindenkivel. A feleséget?
2: Mindenkivel, de...
3: Igénylés, és meg is lehet adni neki? Vagy csak, ha kéri?
2: Nem. Szerintem az a pont az, hogy nem kell ezt kérni, mert akkor nem biztos, hogy pont akkor történik meg. De így tereli a legjobban. Tehát így tudunk úgy tovább menni, hogy egyet fogunk gondolni a világról, és ez egy hosszú folyamat, tehát nincs olyan együttélés, ahhoz, hogy te gimnáziumot együtt maradj a másikkal, sok minden át kell menni, és az összetartó kapocs már sokszor az a pillanat, amit együtt tudunk megélni, vagy közös élményeket szerezni, a másik pedig pont az én beszélgetések által, hogy felkelsz, és megbeszél a napodat, vagy pedig a másiknak van egy bánata, és mindegy, hogy mi az is, távol áll attól, amit pont elgondolt, hogy szeretné beszélni, akkor is ott kell lenni 100%-a, és akkor azt gondolom, hogy úgy már jól indul a nap. A másik pedig, hogy az idő hiánya. Nekem a legfontosabb az életemben az, hogy rájövök, tehát, hogy nagyon kevés időnk van. És hogy minden, tehát elkezdtem úgy élni egy idő óta, megtapasztalva ezt, főleg, hogy ilyen behatások vagy amiért azt gondolom, hogy hiszek a csodákban, hogy minden perc az utolsó lehet. És ha úgy ébredek fel, és úgy csinálom az életemet, és úgy megyek el otthonról, vagy úgy beszélek a családommal, hogy az a figyelem megvan, akkor tehát nem lesznek úgy rossz érzésem, bármi fog történni a világban, hogy nem tudok hazaérni, vagy a másikkal nem találkozom többet, és ez valahogy így bennem marad. És tovább megyek, mert nem csak azt is megérzi a másik, hogy mit gondolunk. Én hiszek abba, egy barátom mondta régebben, hogy tudod, Robi, az a csodálatos az egészben, hogy amit csinálsz, például megpengedsz egy hangot a gitárdon, vagy elénekelsz valamit az embereknek, abban ott történik a csoda, hogy ez egy fizika törvényi alapján csak hangok és hullámok. És tudjuk, hogy az a szép az egész, hogy az érzelmek kódolják ki ezeket a hanghullámokat. Ezért nem tudsz megfelelni mindenkinek. De ezek a az tovább még a gondolatok is ugyanilyen hullámok, és ezek ugye fizika törvényei szerint azt mondják, nem tűnnek el, csak feleződnek a térbe, ami egy idő után már hallhatatlan vagy észrehetetlen lesz műszerrel is, de ez ott van a világ mindenségben. És hogy mit gondolok a világról meg a másikról, az ott van. Nem mindegy, hogy mit gondolok a másikról, és hogy mit hagyom magunk után itt a világban.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Sztártitkok.
1: Ez itt a média válogatott Sztártitkok mai adása. Nagy Cintia vagyok, üdvözlöm a hallgatókat és a nézőket. Vendégem Kassai Zsolt. Szia Zsolti!
2: Szia Cintia!
0: Zsolti, téged a Non-Stop Vokából ismert meg az egész ország, mint beatboxos.
3: Így van.
0: Hol jöttél rá először, hogy neked a hangod több, mint beszédhang, és hogy színpadra teremtettél?
3: Köszönöm kérdésre, 13 éves voltam, Kőbányán nőttem fel a Kongressztelepen, és akkor ott csinálták a srácok, és akkor egyből beleszerettem, akkor még 2010 előtt, szerintem mikor? 2007-ben talán, vagy 8-ban, amikor kezdődött a Big Brother, ott igen, forgatták Kőbányán, és akkor ott volt a Király Linda, meg QC, és akkor ez volt az első, amit megtanultam, hogy Big Brother, tehát a Big Brothernek a zenét tanultam meg legelőször, és akkor ez így évről-évről így fejlődött.
0: Hogy kezd el valaki ilyet gyakorolni? Tehát volt-e valami motiváció, vagy egyáltalán hogy jöttél rá arra, hogy te erre képes vagy? Most őszintén nagyon jól hangzik, de én nem tudnám ezt kihozni magamból valószínűleg. Mi volt, ahogy így rájöttél a hangodnak erre a különleges tehetségére?
3: Ez bárki meg tudja tanulni.
0: Tényleg?
3: Lányok is, férfiak is. Ugyanúgy magyar ABC betűt használom, azt mondod, hogy pici kislány, pici kislány, pici kislány.
0: Wow.
3: És akkor így a magyar ABC betűvel bárki meg tudja csinálni, csak egy kis gyakorlás kell.
0: Nagyon jó. Meddig tartott az utad, mire ezt profi szintre tudtad vinni?
3: Azt mondom, hogy egy haladó szint az 1-2 év, de kell legalább egy ilyen 5-6 év folyamatos gyakorlás, míg ilyen haladó és profi köz, de mindig van jobb, de azt mondom, hogy inkább középhaladó, nem vagyok még profi.
0: Mindig van hova fejlődni mindenben. És a családod mit szólt ehhez, mikor odaálltál? Sziasztok, én mostantól beatboxer leszek. Vagy ez hogy nézett ki nálad? Mit szóltak az utathoz?
3: Először nagyon furcsának vélték, mert apukám mondta, hogy hát mi ez a hülyeség, össze-vissza köpködök, és miután bekerültem a 2010-es X-faktorba, 4 élőadás, és az 5. estünk ki, utána így hazamentem, és azt mondta, hogy na fiam, engem is megtanítottam beatboxolni. Tehát, hogy így egy éles váltás volt, tehát jó, hogy ezt kaptam az életből, mert nem ismertek el, meg úgy nem tartották ezt olyan nagynak, és miután bekerültem a műsorba, és a 2010. december 21-22 kétszer Teltházas Aréna koncertet tartunk, kétszer 12 000 ember előtt felléptünk, az adott egy olyan nagy élményt, meg ilyen elismerést, hogy másképpen álltak hozzá, meg hozzám a csapathoz, meg mindenhova. Tehát ez jó volt.
0: De. És Malek Miki volt a mentorod.
3: Így van.
0: Volt valami olyan, amit így átadott neked, egy gondolat, egy mondat, ami a mai napig kísér, ami mondjuk úgy, hogy mély nyomást gyakorolt az utadra?
3: Hát mindig mondta, hogy nagyon ügyes vagyok, meg tehetséges, és mondta, hogy ne adjam föl soha, és sokat gyakoroljak, és a mai napig tartom vele a kapcsolatot, hogy e-mailen, meg Instagramon így szoktunk egymás történeteire reagálni, de most kim van Dubajba, ott csinál zenéket, meg oktatást csinál, amit a Berklin megszerzett tudást, azt most átviszi oda, abba a közegbe.
0: Mondtad, hogy sokáig nem ismertek el meg, hogy nem volt egy olyan kimagasló tehetséged, míg fel nem fedezted magadat, hogy neked mit jelent a siker?
3: A siker? Az, hogy tényleg, hogy elismernek, és az, hogy az emberek visszaigazolják azt, hogy ügyes vagyok, és hogy tudok nekik adni egy olyan élményt, vagy olyan kedvességet, ami jó élményt, amivel meg tudom őket örvendeztetni. És az már tényleg siker, hogyha tudsz valamit adni az embereknek, valami pozitívumot, vagy valami élményt.
0: Értéket teremteni, mindig siker. Így van. Mikor volt először életedben az a pont, amikor érezted, hogy na úton vagyok, tartok afelé, a pont felé, amire mindig is vágytam?
3: Igazából az első élő show utána már éreztem azt, hogy így jó helyen vagyok. Ilyen hullámvölgy azért mindig volt, de az megadta löketet, hogy érdemes ezzel foglalkozni csapatba, csak mivel a csapat az megszűnt, most újabb énekest találtam, és akkor most fogom újra kezdeni, remélem, hogy sikerem. Egyedül nem éreztem mindig, hogy megy, de csapattal, amikor csapatba zenéltem, együttesbe, akkor úgy sikerült. Tehát az jó volt akkor.
0: Szuper! Nagyon szépen köszönöm, most hallgassunk egy kis zenét, és hamarosan térünk vissza.
3: Nem, köszönöm.
0: Köszönöm.

0: Sziasztok! Újra itt vagyunk Kassai Zsolttal, aki beatboxer. Még arról nem meséltél nekünk, hogy milyen volt a kicsi Zsolt. Csendes, vadóc, vagy inkább társasági, egyedül? Mm-hmm. Mit mondanál magadról?
1: Inkább az, hogy ilyen közösségi csapatjátékos. Mindig én szórakoztattam az embereket, amikor mondjuk utcát takarítottam, mert 14 éves korom óta én dolgozok, és akkor az volt, hogy a telepen ott voltak a helyi srácok, és akkor tudták, hogy tudok beatboxolni, és akkor gyere ide Zsoltika, nyomd el a Jackson.
0: Nagyon jó.
1: Tehát, hogy így szórakoztattam őket, és ott táncoltam ott a söprűvel.
0: Zseniális. És az iskolában jó tanuló voltál?
1: Hát nem, azt mondom, hogy közepes, de csináltuk olyat, volt egy brékes haverom, és akkor mivel hangutánzásra is foglalkozok, a tanár írt a táblára, és akkor így utánoztuk mondjuk a hangszórót, és akkor... És akkor megfordult a tanár is mondta, hogy kapcsoljátok ki a zenét, és akkor megint elfordult, és akkor így szórakoztunk, ez így jó volt.
0: Akkor rosszont kisgyerek voltál.
1: Hát én közepes.
0: Közepes.
1: Is.
0: Tanulás mennyire érdekelt?
1: Figyeltem az órán, jó volt a magatartásom, ami rám ragadt. És akkor azon mentem, utána YouTube-on néztem a beatboxosokat, meg ilyen. Tehát, hogy akkor nem nagyon tanultam, de ami rám ragadt, az épp elég volt.
0: A kamaszkorodnak mi volt a meghatározó íve? Általában mindenkinél így beüt a kamaszkor, és aki mondjuk addig egy ilyen stabil átlagot hoz, az is kicsit kifordul magából. Mennyire volt veszedelmes a kamaszkorod?
1: Nekem teljesen jó volt, mert 14 éves korom óta ugye dolgozok, igen, és félreraktam a kis pénzem, és a református ilyen hittanra jártam, és ez volt a meghatározója az életemnek, és azt mondtam a hittantanáromnak, hogy Gergő bácsi, én gitárt szeretnék vásárolni telefon helyett, és azt mondta, hogy ha eljárok templomba, akkor ingyen megtanít gitározni, és egy picit tudok gitározni, és akkor így jó közegben nőttem fel.
0: Mennyire meghatározó a vallás az életedben?
1: Vasárnaponként szoktam járni templomba, tehát, hogy keresztény életmód. Tehát, hogy teljesen így a normál, hogy betartjuk a 10 parancsolatot, az már bőven jó, megpróbálunk jó ember maradni.
0: Köszönöm. Hogyan emlékszel vissza az első válogatóra, így a kamaszkor után, felnőtt kor? Az első válogatón mik zajlottak le benned? Izgultál, magabiztos voltál? Milyen érzés ez így? Valószínűleg sokan nem éltünk át egy ilyen élethelyzetet.
1: Nagyon izgultam, sokszor az volt, hogy elmész castingra, és három kör volt, és a negyediknél már mondták, hogy mondjuk a Jackson egyveleget adjuk elő, és mindig ez a várakozás, meg az, hogy egy kamerába kell neked produkálni magad, és utána a műsor szerkesztői összerakják fejben az egész tematikát, és látják, hogy jó vagy, de még egyből nem mondják el, csak jön egy telefon két hét múlva, a következő körre is tovább jutottatok, és akkor mindig van egy nagy öröm. Tehát ez a várakozás, meg azt, hogy tudod, hogy hú, most tovább jutunk, és mindig tovább jutsz, annál jobb.
0: Igen, az ötödik fordulóig jutottatok.
1: Négy élődás, az ötödik, így van.
0: Ötödikig, igen. Hogy utána mi változott meg az életedben? Változott-e valami egyáltalán pozitív vagy negatív irányba?
1: Hát 110%-osan megváltozott, mert akkor még úgy megismertek az utcán, autogramot adtunk, közös fotó, mert az volt akkoriban a legnézettebb műsor az RTL-en, és külön díjat is kapott a műsor. És a Kolosi Péterrel is ugye, tehát találkoztam a konditerembe, és akkor ugyanúgy megismert, kezet fogtam vele, és akkor mondtam neki, hogy emlékszel, ott voltam azon a, tehát hogy azon a megköszönő eseményen, ahol megköszöntem mindenkinek, hogy köszönöm, hogy részt vettetek ebben a műsorban, mert ez lett a legnézettebb műsor.
0: Azért ez nem kis elismerés. Hogyan tudtad kezelni azt az átmenetet, amikor előtte úgymond teljes hétköznapi élet, 14 éves korodtól dolgoztál, és így hirtelen megjött az elismerés, a hírnév, az autogram kérés. Ezt így belül magadban hogyan élted meg? Voltak-e mélypontok, vagy volt-e olyan helyzet, amikor ezt tehernek érezted?
1: Igazából ez számomra egy csoda, mert ugye, tehát el kellett költözni, meghalt a papám, leköltöztünk vidékre, és elfogyott a szüleimnek a pénze, igen, és egy nyári konyhában maradtunk, és én imádkoztam, hogy Uram, kérlek segíts, hogy hagyj változzon meg az életem. És milyen talentumot kaptam az úrtól, a beatbox. És akkor ott volt az internet, beütöttem a Google-ba, hogy 2010 március beatbox, rányomtam search, kiadta, hogy 4 tagú fiú banda beatboxos keres, és én az interneten csatlakoztam, igen, azáltal, egy hirdetés által csatlakoztam, igen, a csapathoz. És akkor onnantól megváltozott az életem, hogy egy nyári konyhából föl a Kordiába, új építésű lakásba.
0: Csodálatos és motiváló a történeted. Nagyon köszönjük, hamarosan jövünk vissza, most egy újabb zenével várunk titeket.

0: Ez itt a média válogatott sztártitkok. Kassai Zsolttal folytatjuk a beszélgetésünket. Már itt tudjuk a gyerekkort, az út elejét, közepét. Mesélj nekünk egy kicsit arról, hol tartasz most az utadon. Mi történt a válogató után, mióta megismert egy ország, hol tartasz most?
1: Volt egy nagyobb szünet, ugye a több évig az X-faktor után 4-5 évig mentünk folyamatosan fellépni. A srácoknak volt családi kapcsolatok, ami miatt nem tudták ezt végigcsinálni, inkább kimentek külföldre, és én akkor abbahagytam a zenét, és volt egy kis szünet, és akkor találkoztam Abraham énekessel, és az nagy inspirációt adott nekem. Képzeld el, hogy feltöltöttünk TikTokra egy videót, és megnézték 400 000-szer.
0: Az azért jó?
1: Igen, az jó volt, és utána úgy gondoltam, hogy kéne mellém egy énekes, és akkor Kovács Viktor énekessel megpróbálom most újra alkotni egy csapatot, és megpróbálok egy ilyen duo formációt most létrehozni. Mellette fotózok és videóklipet csinálok, és tehát a TikTokot így próbálom megerősíteni, hogy jobban tudjak újra zenélni.
0: Videózás és filmforgatás, ezzel
1: hát esküvő videókat csinálok.
0: Esküvő, ez lett volna a kérdésem, hogy milyen típusú videókkal lehet téged megkeresni, és esetleg van olyan, amikor mondjuk esküvőkre is meg lehet hívni téged?
1: Persze. Hát szoktam videózni, de hát esetleg beatboxolni is, nem tudom mennyire élik bele, de simán.
0: Nagyon jó. És Viktorral a projektetek, az lehet egy kicsit mélyebben belemenni, hol tartotok, jöttök-e ki valami újdonsággal, vagy milyen fázisban áll
1: Viktoriával még csak gyakorlunk, Kovács Viktoriáról van szó, nagyon jó énekes, a TikTokon ő is fönt van, meg lehet őt hallgatni, és próbálunk így majd több számot, ilyen ismertebb számot összegyúrni, és akkor majd felrakjuk az internetre, és akkor megvárjuk, hogy mit szól a közönség.
0: És hosszú távú terv, hogy akár közösen albumot csináljatok, vagy előbb inkább a social médiát szeretnétek meghódítani?
1: Így először a médiába, hogy mindenképp minden platformon fenn legyünk, és utána majd szeretnék én saját számot is, mert én szoktam zenéket is így írni, hogy így titokba, de ez még most gyakorlom.
0: Van már olyan zeneszámod, amit te írtál, és publikus, vagy teljesen titkos az egész?
1: Még titkos, még a mesterséges intelligenciával, még barátkozok, de vele együtt szoktam csinálni zenét.
0: Ha már így belemegyünk, mi a véleményed arról, hogy a mesterséges intelligencia

0: intelligencia és a zene, zenei írás, hogy rengeteg olyan hír van mindenhol, hogy elveszi az emberek munkáját. Te ugye most azt mondtad nekünk, hogy ez segíti a munkásságodon. Szerinted hol van a balansz a kettőben?
1: Okosan kell használni, és nem átlépni egy bizonyos határt. Tehát nem szabad, hogy mindent ő csináljon, és én elengedjem a kezét, hanem az van, hogy ő segítséget nyújt, és bele kell vinni egy emberi gondolatokat, nagyon jó ötleteket, és ő meg segít ezt megformálni. Tehát balanszba kell hozni a kettőt.
0: Igen. Mostani állás szerint mi a legnagyobb álmod? Hova szeretnél eljutni mondjuk a következő 5 évben?
1: A következő 5 évben szeretném, hogyha sikerülne egy lakásprojekt, amiben most benne vagyok. A másik meg szeretnék majd egy normális párt találni magamnak, hogy esetleg családalapítás, és minél nagyobb sikereket elérni zenetéren, zeneterén, és alkotni, zenélni sokat.
0: Szuper, köszönöm. Mit tartasz kicsit nehezebbnek? Normális párt találni, vagy inkább a szakmai sikereket elérni?
1: Normális párt találni sokkal nehezebb az életben.
0: Igen, ezt teljesen megértem. Szerintem manapság az egyik legnehezebb projekt. És milyen párt képzelsz el magadnak, ha már keresed a párodat egy kicsit, hát ha valaki látja, és...
1: Igazából mindenképp pozitív, és olyan legyen, hogy tudjon kompromisszumkész lenni. Ez a legfontosabb, hogy elfogadjuk egymást, és meg kell ismerni, adja meg a lehetőséget, mert sosem lehet tudni, hogy milyen kincseket rejt a másik.
0: Ezt nagyon szépen megfogalmaztad. Köszönöm. Most jöjjön akkor egy kis zene, és utána jövünk vissza a legjobb résszel, a titokkal.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: Lépés Rádió.
1: Tökéletes példa arra, hogy a

0: Sokszor fáztam minden nap a kukázsa után.
1: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
2: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.